0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 2 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál. Király Tamás, újabb órát indítok. De ez az óra is, ahogy az előző, tele lesz igazi mai slágerekkel, nem dumálok feleslegesen. Viszont várom az üzeneteket. 0620 311 111. Nem sokára a rádió egyik DJ-je Lotfi megjön Freddyvel és a Pain and Glory-val. Előtte viszont az igazi mai sláger Alex Warrentől az Ordinary. Ezt indítom már is.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Hypaton, akiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy a véreiben van a zene. Már gyerekkorában magába szívta az apukájai zenész, az unokatestője is, sőt a DJ Mag top 100-as listán is rajta van. És hát szerintem hamarosan Hypaton is rajta lesz. Az igazi mai slágerre most Jormagy Martinnal közösen jön, ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Jonas Brothers után pedig aktuálisan az egyik legjobb énekesnő, aki nem csak nagyon jól énekel, hanem elképesztő dalokat is készít, és tényleg azt gondolom most a zenei világ egyik csúcsán ő van, Ray, az igazi mai sláger a Where is my husband, amit már is indítok itt.

0: segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az előző években pedig már rengeteg sztárt hoztunk el Rádió egy születésnapi fesztiválra, köztük volt Kámrád is, akivel most folytatom. Idén viszont Cyril Samford és a Swedish Disco a line-upunkon, a dátum május 24-e.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Reid Aaton a folytatásban, aki nagyon-nagyon vágyott arra, hogy szóló karrierje legyen, ami össze is jött, de nagyon sokszor mondja, hogy ő imád továbbra is kollabokat csinálni, neki abszolút nem gáz ez, egyáltalán nem kisebb siker úgy elérni egy zenei teljesítményt. Persze azért más, amikor egyedül, illetve csak az ő saját zenekarával áll a színpadon, de nagyon bírja az együttműködéseket, szóval arra is számíthatunk még majd tőle. Ez viszont teljes egészében a saját igazi mai slágeres, az egyik legújabb, Reid Aaton, Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a hétvégén pedig belépőket lehet tőlünk nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, megéri figyelni, megéri fülelni és jókor telefonálni, és persze tudni a Rádió 1 szlogen. Igen, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, tudom, ezt mindenki tudja. És így is van, jönnek az igazi mai slágerek, sőt az egyik legújabb most, Kamrád és a Hug Yourself, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek a következő órában, mint Joel Corey és a Staley Longer, vagy éppen a Vadi új Nagy Bogittól és Destől Metzger Wiki remixében a Jó leszek újra, egy hazai sláger, szenzációs, a kezdésben pedig Taylor Swift és a The Fate of a Philly, amit indítok. Aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Rangos nemzetközi elismerést kapott a Magyar Állami Operaház. A 2022-ben befejezett felújítás elnyerte az Európai Örökség díjat, ismertebb nevén az Európa Nostra díjat. Ez az Európai Unió egyik legjelentősebb műemlékvédelmi kitüntetése, amelyet idén is csak a legkiemelkedőbb projektek kaptak meg. A zsűri értékelése szerint a felújítás egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy sikerült egyensúlyt teremteni a történelmi értékek megőrzése és a modern színházi működés között. Az 1884-ben megnyitott Ybl Miklós által tervezett épület több mint 140 év után már komoly korszerűsítésre szorult. Ezt a feladatot pedig úgy oldották meg, hogy közben az eredeti hangulat és a látvány is visszaköszön. A felújítás során a nézőteret és a reprezentatív tereket archív kutatások alapján állították vissza. Újra az eredeti színek és díszítések jelennek meg, miközben a későbbi oda nem illő átalakításokat eltávolították. Az eredmény egy olyan belső tér lett, amely egyszerre idézi a 19. század eleganciáját és felel meg a mai elvárásoknak. A színfalak mögött viszont már teljesen a 21. század dominál. Korszerű színpadtechnika, modern gépészet, fejlett világítás és biztonsági rendszerek kerültek beépítésre. Az új világítás például úgy idézi meg a régi gyertyafény hangulatát, hogy közben energiahatékony megoldásként működik. A felújítás nem csak a látványról szólt, javították az akusztikát, korszerűsítették az épületgépészetet, és nagy hangsúlyt kapott az akadálymentesítés is. Emellett pedig megszüntették a korábbi jegykategóriák szerinti elkülönítést, így az operaház tere ma egységesebben használható. Az Európa Nostra díjat évente több kategóriában osztják ki, idén 18 országból 30 projekt kapott elismerést. A Budapesti Operaház a műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában került a nyertesek közé. Olyan fejlesztések mellett, mint például történelmi kastélyok, templomok vagy ipari épületek megújítása Európa szerte.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, vagy hát már szép hajnalt. 4 óra után járunk a mikrofonnál, Király Tamás. Hosszú hétvége van, szóval fú, sokaknál, akik igazán feketővesek, ez már a második átbulizott este. Ez meg egy újabb igazi mai sláger. Joel Corey-tól a Galantis-szal szenzációs Stay Longer. Ha bulizzunk ezen az éjszakán, tudja, hogy már hallottuk. Ez a rádió egy...

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig hamarosan rócsóra indulnak, délutáni rócsó, nagyon szeretjük, május 11 Győr, május 12 Sopron, május 13 Szombathely, május 14 Dunajváros, május 15 Debrecen, ezek a helyszínek 5-től 8-ig lesznek ezekben a városokban Balázsék, de már előtte 4 órától live mix élőben, hát nagyon készülünk. Én meg Lady Gaga és az Abrakadabra Rádió 1.

0: for you, I guess you moved on really easily. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 DJ-k pedig elképesztő nagy kedvenceket készítenek, ez senkinek nem újdonság. Itt van például ez a nagyon friss, Nagy Bogitól és Destől a Jó leszek újra, amit picit újra gondolt Metzger Viki, és szerintem szenzációs lesz, és persze ő is ott lesz május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mai féltől pedig Serial Mix a Rádió egy guest mixben. Hát, ha valamire oda kell figyelni, szerintem az lesz egy pici kis hangulat már, május 24-éről a születésnapi fesztiválunkról, és ebben a dalban is ott van Serial keze, Ed Sheeran Camera a Serial remixében, csak itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Köszöntöm Önöket, Csrevko Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb önkormányzatok hozzák nyilvánosságra a nemek közötti bérszakadékokra vonatkozó adataikat. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék is csatlakozik az átláthatóságot erősítő kezdeményezéshez, amelynek köszönhetően eddig összesen 10 önkormányzat tette közzé az adatokat, közölte az Amnesty International Magyarország. A szervezet szerint a nők és a férfiak fizetése között Magyarországon csaknem 17%-os a különbség, ami átlagosan évi 1,5 millió forintot jelent. Ez az egyik legrosszabb az Európai Unióban. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsonypadlós, klimatizált, USB-töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát, a belvároson át Nagytéténnyel összekötő főútvonalon, illetve a közép-budai városrészben lehet utazni, közölte a BKK. Két nemzetközileg elismert alkotó kapja idén a Moholy Nagy díjat, Dénes Ágnes, New Yorkban élő magyar származású képzőművész és Fujimoto Su, japán építész, a Magyar Zeneházának tervezője részesül az elismerésben. Tovább csökkent a népesség az év első három hónapjában, de lassabb ütemben, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal adatai szerint valamivel több mint 17 000 gyermek született, és csak nem 33 000-en

0: Kaposváron már tilos elektromos rollerrel közlekedni a belvárosi sétálóövezetben, le kell róla szállni és gyalogosan tolva, vagy például az elektromos gördeszkát kézben tartva szabad vinni. A tiltás ugyanis vonatkozik az egyéb gépi meghajtású sport, szabadidős és turisztikai eszközökre is, mert gyalogosok között ezekkel közlekedni rendkívül balesetveszélyes. Az önkormányzati döntés értelmében az elektromos kerékpárok használatát továbbra is engedik. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog, a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél, napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András Kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 2-án az Zoék és a Zsigmondok a névnaposok, és a hosszú hétvége folytatódik, és jönnek az igazi mai slágerek. Most Radartól is a Do It Again, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig vadi új játék Balázséknál. Hát ha valami, akkor ez szenzációs lesz, a nagy takarítás. Tavasz van, sokan küzdenek egyébként is ezzel, na ez Balázsék módjára. Jövő héten nagyon menő ajándékokért.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a hosszú hétvége, folytatódik a jó idő, folytatódik 22 fok napsütés ma is. Parádé, ahogy az igazi mai slágerek is. Lady Gaga, Alejandro, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Rangos nemzetközi elismerést kapott a Magyar Állami Operaház. A 2022-ben befejezett felújítás elnyerte az Európai Örökség díjat, ismertebb nevén az Európa Nostra díjat. Ez az Európai Unió egyik legjelentősebb műemlékvédelmi kitüntetése, amelyet idén is csak a legkiemelkedőbb projektek kaptak meg. A zsűri értékelése szerint a felújítás egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy sikerült egyensúlyt teremteni a történelmi értékek megőrzése és a modern színházi működés között. Az 1884-ben megnyitott Ybl Miklós által tervezett épület több mint 140 év után már komoly korszerűsítésre szorult. Ezt a feladatot pedig úgy oldották meg, hogy közben az eredeti hangulat és a látvány is visszaköszön. A felújítás során a nézőteret és a reprezentatív tereket archív kutatások alapján állították vissza. Újra az eredeti színek és díszítések jelennek meg, miközben a későbbi oda nem illő átalakításokat eltávolították. Az eredmény egy olyan belső tér lett, amely egyszerre idézi a 19. század eleganciáját és felel meg a mai elvárásoknak. A színfalak mögött viszont már teljesen a 21. század dominál. Korszerű színpadtechnika, modern gépészet, fejlett világítás és biztonsági rendszerek kerültek beépítésre. Az új világítás például úgy idézi meg a régi gyertyafény hangulatát, hogy közben energiahatékony megoldásként működik. A felújítás nem csak a látványról szólt, javították az akusztikát, korszerűsítették az épületgépészetet, és nagy hangsúlyt kapott az akadálymentesítés is. Emellett pedig megszüntették a korábbi jegykategóriák szerinti elkülönítést, így az operaház tere ma egységesebben használható. Az Európa Nostra díjat évente több kategóriában osztják ki, idén 18 országból 30 projekt kapott elismerést. A Budapesti Operaháza műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában került a nyertesek közé. Olyan fejlesztések mellett, mint például történelmi kastélyok, templomok vagy ipari épületek megújítása Európa szerte.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig egy újdonság a fogyarásban a Hypatontól, a fiatal olasz DJ-től, akinek az egyik példaképe pont Calvin Harris, akivel egyszer nagyon szeretne együtt dolgozni, hát ebben a dalban ugye Dua Lipának sikerült. Hypaton viszont most normális

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tovább csökkent a népesség az év első három hónapjában, de lassabb ütemben, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal adatai szerint valamivel több mint 17 ezer gyermek született, és csaknem 33 ezeren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy folytatódott a népesség fogyás, de 12%-kal mérséklődött, így is 2000 fővel csökkent a magyar lakosság lélekszáma. Új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását tervezi a Tisza párt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt közölte, hogy a szervezet politikai utasítások helyett szigorúan szakmai alapon következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. Hangsúlyozta, hogy a tervezett hatóság a jogszabályok betartása mellett a civil szervezetek és az állampolgárok észrevételeinek is kellő súlyt kíván adni a jövőben. Kaposváron már tilos elektromos rollerrel közlekedni a belvárosi sétálóövezetben, le kell róla szállni és gyalogosan tolva, vagy például az elektromos gördeszkát kézben tartva szabad vinni. A tiltás ugyanis vonatkozik az egyéb gépi meghajtású sport, szabadidős és turisztikai eszközökre is, mert gyalogosok között ezekkel közlekedni rendkívül balesetveszélyes. Az önkormányzati döntés értelmében az elektromos kerékpárok használatát továbbra is engedik. Javul a diplomaszerzés esélye az Egységes Oktatási Minisztérium létrehozásával, véli a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A szervezet üdvözli, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút, azaz a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy tárcához kerül, mert ez lehetőséget ad a diákok közötti egyenlőtlenségek mérséklésére.

0: Lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog, a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél, napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lehet.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy nálunk, ez a motto. Tiesto és Sima Max után pedig, na rá, hogy az igazi mai slágerek ebben az órában is pörögnek, folytatódik a hosszú hétvége, ez már a második nap, és még csak szombat van. Martin Garrix és a Butterflies a folytatásban, a telefonvágyban és SMS számunk pedig 0620 3111 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: me back.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray Daltonnal folytatom, aki ha már látta bárki az egyik klipjét, látta nyilatkozni, akkor tudja, hogy egy ilyen cuki kis mackó, egy nagyon szerethető karakter, és szinte mindig mosolyog, és mindig jól énekel. Ez a legújabb igazi mai slágerében is kiderül. Ray Dalton, Blood Running, itt a rádió.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermény.
2: Hey, my name's Cyril.
3: Csak igazi mai slágermény.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este

0: Attival hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Köszöntöm Önöket, Srevko Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A jövő héten kezdődik az írásbeli érettségi. Idén több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn magyar nyelvből és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hét végén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten a diákok. Már motoros és kerékpáros mentők is szolgálatba álltak Budapesten és Pest megyében. A sürgősségi ellátásban havonta mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Megérkezett Kárpátaljára a Széchenyi Ferenc könyvprogram első szállítmánya, a mintegy 300 tételből álló csomag főként gyermek- és ismeretterjesztő köteteket tartalmaz. A cél az, hogy több tízezer könyvet juttassanak el ingyenesen a Kárpát-medence könyvtáraiba az Országos Széchenyi Könyvtár koordinálásával, valamint a győri, a kecskeméti és a debreceni megyei könyvtár közreműködésével. Ma tisztítják a Margit hidat, a munka délután 3:30-ig tart, a mosást a környezetkímélő technológiával, kézi és gépi erővel végzik. A közlekedőket fokozott figyelemre kérik a munkagépek és az ott dolgozók miatt. Új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását tervezi a Tisza párt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt közölte, hogy a szervezet politikai utasítások helyett szigorúan szakmai alapon következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. Hangsúlyozta, hogy a tervezett hatóság a jogszabályok betartása mellett a civil szervezetek és az állampolgárok észrevételeinek is kellő súlyt kíván adni a jövőben. Két nemzetközileg elismert alkotó kapja idén a Moholy Nagy díjat, Dénes Ágnes, New Yorkban élő magyar származású képzőművész és Fujimoto Su, japán építész, a Magyar Zeneházának tervezője részesül az elismerésben. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog, a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél, napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változat

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sikeresen termesztettek burgonyát az űrben. Don Bellid, a NASA űrhajósa büszkélkedett el ezzel az eredménnyel, aki nem mellesleg a NASA legidősebb űrhajósa, még 70 évesen is aktív űrmissziót teljesített. Nagy ugrás ez az emberiségnek, hogy bebizonyították, hogy tehát az űrben is konkrétan lehet burgonyát termeszteni. Az űrállomáson, a nemzetközi űrállomáson csinálták egyébként. Lena Section, ez a That's What I Really Want itt a Rádió 1-en.

0: Légy Gagával indítom a következő zenei órát, az igazi mai sláger a Dead Dance, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázsék

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
3: Hozd saját táskádat a Jüszkhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
9: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
11: Kézműves ízek, tavaszi zsongás és a jövő technológiája egy helyen.
12: Május 2-án a Suzuki Bartok kiköltözik a szekszárdi Bodri kézműves és termelői piacra.
11: Ismerje meg testközelből a Suzuki első teljesen elektromos SUV-ját, a lenyűgöző e-Vitarát. Várjuk Önöket egy kötetlen beszélgetésre, szakértő tanácsokkal és a legújabb modellekkel. Találkozzunk május 2-án a Bodri birtokon. Suzuki Barta. A garancia.
9: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: feketbe kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Köszöntöm Önöket, Csrevko Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javul a diplomaszerzés esélye az Egységes Oktatási Minisztérium létrehozásával, véli a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A szervezet üdvözli, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút, azaz a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy tárcához kerül, mert ez lehetőséget ad a diákok közötti egyenlőtlenségek mérséklésére. Ma tisztítják a Margit hidat, a munka délután 3:30-ig tart, a mosást a környezetkímélő technológiával, kézi és gépi erővel végzik. A közlekedőket fokozott figyelemre kérik a munkagépek és az ott dolgozók miatt. Lemondott a Moholy Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma. Az egyetem közlése szerint Böszörményi Nagy Gergely kuratóriumi elnök és Fellegi Tamás felügyelőbizottsági elnök bejelentette, a testület befejezi munkáját és az alapítói jogokat az új felsőoktatási minisztériumnak ajánlja fel. A jövő héten kezdődik az írásbeli érettségi. Idén több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn magyar nyelvből és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hét végén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten a diákok. Újabb önkormányzatok hozzák nyilvánosságra a nemek közötti bérszakadékokra vonatkozó adataikat. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék is csatlakozik az átláthatóságot erősítő kezdeményezéshez, amelynek köszönhetően

0: tételből álló csomag főként gyermek- és ismeretterjesztő köteteket tartalmaz. A cél az, hogy több tízezer könyvet juttassanak el ingyenesen a Kárpát-medence könyvtáraiba az Országos Széchenyi Könyvtár koordinálásával, valamint a győri, a kecskeméti és a debreceni megyei könyvtár közreműködésével. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog, a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél, napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással! Csak!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cyril nem sok időt tölt Ausztráliában, alig 2 hete érkezett haza egy nagy európai turnéról, és alig 3 hét, és újra Európában lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, addig viszont készíti a zenéket, készíti a remixeket, olyan jókat, mint ez, Ed Sheeran kamerája a Cyril remixében. Csak

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki szeretne páros belépőt a rádió egy születésnapi fesztiválra? Ma is lesz játék. Mutatom a részleteket, aztán

0: Kamrád és a Be Mine mindjárt itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjáték

0: Esztergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kézműves ízek, tavaszi zsongás és a jövő technológiája egy helyen.
3: Május 2-án a Suzuki Barta kiköltözik a szekszárdi Bodri kézműves és termelői piacra.
2: Ismerje meg testközelből a Suzuki első teljesen elektromos SUV-ját, a lenyűgöző e-Vitarát. Várjuk Önöket egy kötetlen beszélgetésre, szakértő tanácsokkal és a legújabb modellekkel. Találkozzunk május 2-án a Bodri birtokon. Suzuki Barta. A garancia.

0: Facebookon pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Köszöntöm Önöket, Srevko Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb önkormányzatok hozzák nyilvánosságra a nemek közötti bérszakadékokra vonatkozó adataikat. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék is csatlakozik az átláthatóságot erősítő kezdeményezéshez, amelynek köszönhetően eddig összesen 10 önkormányzat tette közzé az adatokat, közölte az Amnesty International Magyarország. A szervezet szerint a nők és a férfiak fizetése között Magyarországon csaknem 17%-os a különbség, ami átlagosan évi 1,5 millió forintot jelent. Ez az egyik legrosszabb érték az Európai Unióban. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsonypadlós klimatizált USB-töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Téténnyel összekötő főútvonalon, illetve a közép-budai városrészben lehet utazni, közölte a BKK. Két nemzetközileg elismert alkotó kapja idén a Moholy Nagy Díjat, Dénes Ágnes, New Yorkban élő magyar származású képzőművész és Fujimoto Su, japán építész, a Magyar Zeneházának tervezője részesül az elismerésben. Tovább csökkent a népesség az év első három hónapjában, de lassabb ütemben, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal adatai szerint valamivel több mint 17 ezer gyermek született, és csaknem 33 ezeren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy folytatódott a népességfogyás, de 12%-kal mérséklődött, így is 2000 fővel csökkent a magyar lakosság lélekszáma. Ma tisztítják a Margit hidat, a munka délután 3:30-ig tart, a mosást a környezetkímélő technológiával, kézi és gépi erővel végzik. A közlekedőket fokozott figyelemre kérik a munkagépek és az ott dolgozók miatt. Új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását tervezi a Tisza párt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt közölte, hogy a szervezet politikai utasítások helyett szigorúan szakmai alapon következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. Hangsúlyozta, hogy a tervezett hatóság a jogszabályok betartása mellett a civil szervezetek és az állampolgárok észrevételeinek is kellő súlyt kíván adni a jövőben. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog, a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél, napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy nagy lendület, amit mi is gyűjtünk, mert hogy egy hét múlva indítjuk a Rádió 1 rócsót Balázsékkal, hétfő Győr az első állomás, aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik, délutáni rócsó nagyon fontos, 5-től 8-ig lesznek ezeken a helyszíneken, viszont már előtte 4-től megalapozzuk a hangulatot, mert hogy lesz Rádió 1 live mix is a helyszínről. Nagyon menő lesz. Ő meg Terry Streams közben bizony az igazi mai sláger, a The Door, amit indítok a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és hogy mekkora kedvenceket csinálnak a Rádió 1 DJ-k, azt most például be is bizonyítom, mert hogy Boomex jön a Headlights-szal, természetesen ő is zenél majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én, ahogy az összes Rádió 1 DJ, azok is többek között, akik ma érkeznek hozzánk, például 9 órától Loving Arms, 10-től Newick, 11 órától Antonio, éjféltől pedig Cyril speciális mixe, csak itt a Rádió 1-en. Ő is itt lesz velünk május 24-én. Most meg Boomex jön, ahogy ígértem. Király Tamás hallottátok, további szép napot, kellemes, hosszú hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Kézműves ízek, tavaszi zsongás és a jövő technológiája egy helyen.
7: Május 2-án a Suzuki Barta kiköltözik a szekszárdi Bodri kézműves és termelői piacra.
6: Ismerje meg test közelből a Suzuki első teljesen elektromos SUV-ját, a lenyűgöző e-Vitarát. Várjuk Önöket egy kötetlen beszélgetésre, szakértő tanácsokkal és a legújabb modellekkel. Találkozzunk május 2-án a Bodri birtokon. Suzuki Barta, a garancia.
4: Miért hallgatunk?

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Köszöntöm Önöket, Srevko Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tovább csökkent a népesség az év első három hónapjában, de lassabb ütemben, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal adatai szerint valamivel több mint 17 ezer gyermek született, és csaknem 33 ezeren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy folytatódott a népesség fogyás, de 12%-kal mérséklődött, így is 2000 fővel csökkent a magyar lakosság lélekszáma. Új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását tervezi a Tisza párt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt közölte, hogy a szervezet politikai utasítások helyett szigorúan szakmai alapon következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. Hangsúlyozta, hogy a tervezett hatóság a jogszabályok betartása mellett a civil szervezetek és az állampolgárok észrevételeinek is kellő súlyt kíván adni a jövőben. Kaposváron már tilos elektromos rollerrel közlekedni a belvárosi sétálóövezetben, le kell róla szállni és gyalogosan tolva, vagy például az elektromos gördeszkát kézben tartva szabad vinni. A tiltás ugyanis vonatkozik az egyéb gépi meghajtású sport, szabadidős és turisztikai eszközökre is, mert gyalogosok között ezekkel közlekedni rendkívül balesetveszélyes. Az önkormányzati döntés értelmében az elektromos kerékpárok használatát továbbra is engedik. A jövő héten kezdődik az írásbeli érettségi. Idén több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn magyar nyelvből és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hét végén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten a diákok. Javul a diplomaszerzés esélye az Egységes Oktatási Minisztérium létrehozásával, véli a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A szervezet üdvözli, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút, azaz a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy tárcához kerül, mert ez lehetőséget ad a diákok közötti egyenlőtlenségek mérséklésére. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog, a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az

0: Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
1: Lövések dördültek a Fehérház tudósítói vacsorán, Trump lehetett a célpont, az emberek legtöbbször megpróbálnak kinyírni, de valahogy soha nem sikerül, ugye ez egy média rendezvény, ahol Washington egyik legfontosabb média rendezvény mondhatni, de ez nem a Fehérházban van, hanem ez a Hilton Hotelben tartott gála vacsora, ahol politikusok, újságírók, közéleti szereplők százai vesznek részt azon, hogy hát tulajdonképpen egy ilyen
2: smúzoljanak,
1: vacsorázzanak egyet, igen, és támogassák az elnököt és a csapatát. Ott vannak az amerikai elnök kabinetnek a tagjai, ott vannak vendégek, és hát azt lehetett látni, hogy valaki berohan a hotelbe. Teljesen szürreális felvételek, mert hogy nincs egy ilyen beengedő kapu, vagy amin át kell menni, vagy egy kerítés, vagy legalábbis egy kordon, hanem áldogál néhány unatkozó biztonsági őr az ajtóba, és valaki a Hiltonban lakva lerohan, és beszáguld az ajtón keresztül. És ugye van a bálterem, és van a külső rész, és hát ugye mire, itt már emberünk itt már fekszik ugye messzelenül, mire odaér a bálterembe, addigra őt hatástalanítják.
2: Nagy kérdés, hogy ő mesztelenül ment, vagy ő levetkőztették?
1: Ez egy jó kérdés, szerintem levetkőztették.
2: Igen. Megízott és dobálta le egyesével a ruhákat magára.
3: Én nem, hogyha ilyen bűnöző lennék, vagy merénylő, akkor mindenképp úgy mennék, hogy emlékeznek rám, tehát hogy pucérom.
2: Igen. Szóval viszont aki ebben a sztoriban nem lennék, az az alelnök asszony felesége.
1: Igen,
2: nincs meg a történet?
1: Tehát itt a felvétel, nézd, ott rohan a csávó. Tehát, bocsánat, csak mindjárt mondhatod, csak a titkosszolgálat emberei, azok olyan ezenek a felvételen, mintha áldogálnának és beszélgetnének.
3: Teljesen el vannak,
1: nem látsz nagyon ilyen ellenőrző kaput se, és csak azt látod, hogy egy ember messziről neki fut, és átrohan az ellenőrzésen. Nincs egy kapu, ami megállítsa. Nincsen semmi. Riadtan nézik még egy ideig, majd elkezdenek fegyvert rángat, és utána rohannak. Tehát az egész kicsit ilyen
2: Lassan reagáltak.
3: Nagyon lassan reagáltak. Olyan volt az egész, mint a videójátékokban, amikor tudod, nincsen gazdája a karaktereknek, és még ott állnak így helyben.
1: Igen, keresik. Igen, jön egy NPC, és átrohan. Ugye nem nagyon értik, hogy miért nem volt szigorú beléptetés, hogy csak egyszer kellett áthaladniuk a vendégeknek egy fémdetektoron, azonosítást se kérdeztek mindenkitől. Tehát, és hát a legszenzációsabb ebben az egészben, ugye már megjelentek az összeesküvés elméletek is, hogy mi van Trumppal, és hogy valószínűleg lehet, hogy az elnöknek, hát hogy is mondjam, csak megingott egy kicsit a támogatói bázisa, és hogy ez egy ilyen félig-meddig megrendezett jelenet volt, amivel egy ilyen...
3: Ez segítettől kevésbé fogja karagudni rá?
2: Szimpátiát éreznek iránt, hogy úristen, már szegény megint meg akarták
1: van egy, igen, van egy biztonságpolitikai, amerikai biztonságpolitikai szakértő, azt elemezgette, hogy ahogy egyébként az alelnökért berohannak, ahogy a Trump még ott üldögél, ahogy fölállítják, majd a Trump hirtelen elesik, ő azt mondta, hogy egy nagyon ismerős, jól begyakorolt koreográfiát látott ő a színpadon egyébként. A Trump az áldozat, akit lelöknek a színpadról, egyébként ő üldögél legtovább az asztalnál, az megvan.
2: Hát ő tudott róla, tudod.
3: Melania, ne siessél, én már csináltam ilyet, ilyenkor mindig várja, hogy segítsen, kivisel Melania, nyugodjál meg. Azt megeszed, Melania?
1: Azt a pesgőt ott még megiszod. Trumpot körbeveszik, felállítják, elkezdik hátra levinni, de elesik. Vagy lelőkik a földre, és akkor ő az a nagyon lassú, Trumpos mozdulattal föláll, megpróbál egy kicsit ott hátranézés, utána elviszik a függöny mögé. Majd nyilatkozik nem sokkal később, ahol megkérdezik, hogy mi lehet annak az oka, hogy minimum akarják ölni. És azt mondja, hogy a nagy emberek sorsa ez.
2: Megemelte magát
1: hogyha
2: megint.
1: Hatással vagy a világra, itt viszik az alelnököt. Ha hatással vagy, ezt nézd meg, ott viszik az alelnököt, figyelj, elrántják, rohannak. A Trump mindig ott ül, alelnök már sehol. Sehol a testőrök, nézd meg, ott most berohannak.
3: De ez a protokoll szerintetek így van, hogy mentsük meg az alelnököt.
1: Nem, azt mondják, hogy távozási sorrend van, tehát hogy ne legyen folyosón nagy duba. Hopp. Ott Trump egy pillanatra elesik, van egy ilyen fölsegítjük az elnököt, nagyon sok fotó készül közben, és aztán viszik be a függöny mögé.
3: Gyere, papa, gyere!
1: A szokásosan összeborulva a testőrök. Na, és ugye hát ez történik a lövöldözés közben, emberünket hatástalanítják, de közben viszont vannak már hősei ennek a partinak, mert hogy az egyik hősünk az elkezdte lopkodni a borokat a bálteremben. Hát gyerekek, hogy azért... Mindenhol egy kicsit így ott vannak ilyen arcok.
3: Laci, megegyeztünk abban, hogy ez ő, tehát ez Laci, ahogy a stressz lement az ember, akkor azt mondja, na jó, azért józanul nem fog hazamenni.
1: Igen.
3: Tehát azért, mert lövöldöznek.
1: A biztonsági meg is egy indexik. A biztonsági kamera rögzítette, ahogy egy szörmebondás hölgy, véletlen egy újságíró, bár ez nem biztos, ficjet hányva veszélyre összegyűjti az asztalon

0: akkor marad márkásborokat és pezsgőket.
1: Ki van fizetve? Hát attól, hogy lőnek, azért ezt még csak megisszuk.
2: Csak az kell, kukába kerüljön.
0: Jó eséllyel nem azért, hogy visszaadja a szomeliének. Ez mekkora duma. Igen, a vacsora vendégek bent vannak az asztalok alatt, vagy kimenekülnek a bálteremből, de a New York Post leköltözölt egy olyan videót, ahol egy szörmebundás elegáns hölgy összegyűjti az asztalon maradt pezsgőket, majd hát elrak néhányat a táskájába, meg néhányabba belekortyol.
1: Na, akkor mondom nektek, hogy ez egy újságírói parti volt.
0: Ez egy újságíró média, így van. Így van.
1: Szép emlékeim vannak arról a korszakról, a 90-es évek, 2000-es évek.
2: Írtál?
1: Amikor még én is jártam ilyen sajtótájékoztatóra, és volt egy hölgy, aki egy neves újságírójának adta ki magát, az újságnál sose tudtak róla, ő úgy ment, kérlek szépen, ilyen partira, hogy a kis kézi táskáját kibélelte nájlonzacskóval.
0: Ja, Istenem.
1: De, és a hidegtáltól kezdve mindent így szépen söpört be.
0: Jaj, de kellemetlen.
1: Hosszú éveken keresztül.
2: Ez példakép.
0: Igen, példakép. Ilyen a bundás sajt. Ott van, valószínűleg egy újságíró, jobb oldala, kép jobb oldala.
1: Ott, igen.
0: Hopp, rányul egy üvegpezsgőre.
2: És a háttérben, nézze.
0: És hopp, még egy.
2: Háttérben nézze, mindenkinek van a kezében egy üvegpezsgő. Nézd csak.
0: Elkezdi elvinni, gyerekek. Ez szenzációs. Bundában gyönyörűen.
2: De akik ott állnak, mind azzal fotózkodnak üvegpezsgőkkel.
0: Ott már mindenki volt egy üvegpezsgő. Hopp.
2: Ez pedig mi fogja. Stressz helyzet esetén.
0: És jó lesz azért az. Majdnem lelőttek, majdnem meghaltunk, jó lesz az.
2: Így van.
0: Szenzációs.
1: Egyébként meg ez
0: látni.
1: A majdnem lelőttek, majdnem meghaltakra, hogy nézd meg, ahogy kimenekítik a Trumpot, meg az alelnököt, akkor mindenki ül a helyén. Nincs, egy páran buknak csak le az asztal alá, és így néznek értetetlenül.
0: Igen, mert ugye maga a lövöldöző az ugye a báltermen kívül volt. Tehát, hogy nem ért oda, ezért néhányak, akik nyugodtabbak, azok nem kezdtek el pánikba, és szerintem tök jogosan. Hallották, hogy kint lövöldözés van, egy csomóan beújtak az asztalát, egy csomóan üldögélnek, és próbálják megnézni, hogy honnan jön a veszély. Felmérik. Mit látsz?
1: Na?
0: Ott
1: a palackbor.
0: Ott a palackbor. Aha, itt már szelfiznek az asztalnál egy másik borral.
1: És utána üvegből lissza, de nagy.
0: És ez ugyanaz a nő, ugyanaz a nő, aki már kint a rendezvény előtt már üvegből lissza a bort. Egyébként így kell. Tehát, hogy ha már ott marad az a sok jó kaja meg a pia, akkor már elviszem.
2: A hiteles tájékoztatás alapja az őszinteség. Az őszinteség alapja az ital, akkor tulajdonképpen véghez vitte azt, amit vállalt.
0: Azért megnézem a lopós csajt. Ő most azért nagyot megy. Tehát azért ez megnyugtat, hogy ott se nagyon mások az újságírók, nem? Ha belegondoltok. Tehát az, hogy az újságíró lesz itt
2: de
0: már...
2: De ez inkább ilyen emberi dolog, nem ilyen újságíró.
0: Te lopnál?
2: Tehát de ez miért lopás, amikor az asztalra van téve?
1: Nem lopás, hát ki van fizetve? Az azért volt ott, hogy te megidd.
0: Oké, de mások még bújnak az asztalat, még meg egy kis sikítozás is. Az az első gondolatot, hogy elviszem, mert ingyen van.
1: Hát persze, meg hogy mi nem biztos, hogy haza tudunk menni, érted? Nem biztos, hogy kiengednek, akkor legyen mit inni.
2: Persze, szerintem pont ez a fajta túlélési stratégia, amit te is csinálnál, csak ugye most nem állsz bele, de hogy abban biztos vagyok, hogy te nem szaladnál el onnan, hanem...
1: Összerakod, na még egy kis sajtos
2: már
1: pogácsát.
2: Már eljöttem otthonról, most akkor csináljunk valamit, srácok, akkor legyen valami.
0: Igen. És egyébként az hogy van, mondjátok meg nekem őszintén, hogy nem lövik le az embert. Tehát ugye azért az is egy kérdés, hogy amikor te lövöldözöl, akkor utánad lő a titkosszolgálat, ott nincs nagyon pöcsölés. Tehát ha te már tüzet nyitottál, akkor ott egyértelmű, hogy téged le kell szedni. Emberünk békében, biztonságban túlélte a merényletet, leteperték a földre és megbilincselték. Az egész sztori valahogy sátít egy kicsit.
1: Elkezdtek lövöldözni, a biztonságiak, akkor a csávó lefeküdt a földre, eldobta
2: nem
1: a
2: ez
1: fegyver,
2: van, nem. Szerintem diák munkába vállalta, órabérje, utána vissza kell majd engedni. Most csak egy ilyen gyors szerep volt, kapott érte még egy kis bónusz, ez cső.
0: Igen, de a zseniális felvétel, az nem tudom, hogy látjátok-e, keresd meg, amikor a lövések vannak, és ők az asztalon üldögélnek, hogy mindenki hallja a lövéseket már, az ajtó felé figyel, a Trump egyedül, mint egy ilyen boldog idióta, egy nézelődik balra-jobbra, szerintem a csávó süket.
2: Tehát hát nézd meg, vagy szólnak neki.
0: Itt nézd meg ezt, figyeld. Valami bűvésztrükköt néznek éppen az asztalnál, mindenki elcsodálkozik rajta, és figyeld, nézik a lövéseket. Figyeld, mindenki.
1: Figyeld.
0: Mindenki riadtan, mindenki betekerd, akkor vissza zsűl, léci, kérlek, a jelenetre. Oda, figyeld, mindenki elkezd az ajtóba nézni, és megijednek attól, hogy lövéseket hallanak. Nézd a Trumpot. És balra jobbra nézelődik, szerintem nem hall a csávó. Ő nem hallja, hogy már lőnek kint. Mert hogy mindenki baromira megijed. Érted? Emberünk süket.
2: Nem inkább az, hogy elolvasta a programot, és be volt írva a desszertelé a lövöldözés.
0: Igen, desszertelé a lövöldözés. Nyugodjon, mert Trump elnök úr.
1: Hát, hogy hozzászokott már, annyit hallott ilyet, nem?
2: Hát előtték a fülét az előzőnél.
0: Én imádom. Mindenki sikít, fekszik, rohan. Van egy további videó is, és ő még mindig az asztalnál ül. És figyelj, nem megy érte senki. Mondom, az alelnököt elviszik, és a Trumpért nem megy senki. Igen, őrület. Az egész olyan, mint egy színház egyébként.
2: Ez nagyon fura. Erika Körk ült a sarkon?
0: Erika Körk is ott volt, így van, a Charlie Körknek az özvegye. Őt kivezették, nagyon sírt. Nagyon sírt, és mondta, hogy ő szeretne hazamenni, igen.
1: Na, hát az alelnökre visszatérve, hogy az hogy van, hogy így megvan határozva, hogy egy családból kit mentünk, ugyanis, hogy kiviszik az alelnököt, a felesége, egy szőkenő lebújik az asztal alá, és ott marad egyedül.
2: Úgyhogy terhes. Őnek... Tehát ő 20 hetes terhes. Ugye itt volt Magyarországon és nem ő... olyan régen, és akkor... Tehát
1: és őt nem mentik?
2: De mentik. A terhesnő az asztal alatt.
0: Mentik, ugye itt ezért a védett személy, tehát az alelnök fontosabb, mint a terhesnő. Sajnos ez a protokoll. Tehát, hogy mentik, ugye azt olvastam, azt mondta a szakértő, hogy itt van egy sorrend, tehát nem azért mentik az alelnököt először, és a Trumpot később, hanem hogy ha Trumpért mennek, akkor már nincs egy irány, ahova vihetik az alelnököt, és kiszedési sorrendben, hogy ne legyél folyosó, tehát hogy ne, a menekülési útvonal az ne legyen dugó. Elkezdik rángatni a Trumpot, ő megy le a lépcsőről, azon az úton már nem tudják kivinni a Vance-t, mert elállja az utat. Tehát ezért abban a sorrendbe szednek ki, ahogy odaérnek hozzád. Nincs sorrend. Nincs, hogy először az elnököt aztán.
2: Ez nagyon furán hangzik, és nem olyan logikus, vagy csak én nem értem.
0: Meg azt írva, hogy ebben lehet igazság, hogy bomba veszély miatt nem lőnek.
1: De várjál már, az alelnököt erre hozták, a Trumpot arra viszik. Tehát ez két külön.
0: Mert a Trumpnak be voltak forgatókönyvbe írva egy műesés.
2: Igen.
0: Pedig nem volt, hogy a Trump elesik 08:02-kor. Igen.
2: Trumpot sminkelni viszik először, és csak utána a lépcsőn.
0: Igen, az, hogy nem lőnek rád, mert hogy nem tudják, hogy van-e rajtad bomba. És ezért inkább megpróbálnak hatást, és az a levetkőztetés is
2: ez. De ha fejbe lőnek, akkor felrobban a bombád, ami...
0: Hát lehet, hogy még tudod, van egy detonátor a kezedbe, rárögzítetted úgy, hogy le van nyomva, és a fölengedése robban, és már kapsz egy fejlővést, akkor egyszerűen elengednek az izmaid, és felengeded.
2: Hogy a hátsó őrlőfogadban volt, és pontják elkapják.
0: Tehát, hogy valószínűleg itt azért van egy nagyon komoly biztonság protokoll, ahogy bennek, de hogy ezért nincs lövés, hogy ezért próbálják meg máshogy hatást tanítani az embert.
2: De például azt nem értem, hogy a terhes felesége, ő miért bújik alapból be az asztal
0: alá. Gondolt, hogy még gyorsan a Trumpot azért ott meg...
2: Halló, halló!
0: Elnök úr, látom, nagyon izgulja, hogy meg itt vagyok az asztal alá.
2: De hogy miért bújj be, miért nem szabad a férje után, akit kivisznek?
1: Tehát,
2: hogy...
1: Nem tud szegény.
0: Igen.
2: De miért nem tud? Nincs lába?
1: Nem tudom.
2: Tehát nekem a férjemet valaki...
0: Fura, az egész jelenet nagyon fura.
2: A férjem lenne az alelnök. Igen? És elviszi két biztonsági boly. Viszik őt, hogy mentsék meg. Hát én legalább utána sétálnék, nem? Hogy, Péter, legyél kedves, azért értem, én nem értek, de azért.
0: Hát de most ha választhatok, hogy ott maradok az asztal alatt, vagy megyek vételül a férjem után, ott maradok az asztal alatt.
2: De jó helyen az vagyok, van egy... megvédeni?
0: Hát nem látom. Nem
2: még soha senkit nem öltek meg asztal alatt.
1: Nem látnak.
2: Ha én nem látom őket, ők se látnak engem. Ez a szabály.
0: Van egy pezsgős üveg az öletbe, el vagy az asztal alatt. Eltakarod az arcodat, hogy ne vegyenek észre, és megvagy. De lehet, hogy tényleg egyébként készült átmenni a Trumphoz az asztal alatt. Tehát, hogy azt mondom, utolsó lehetőség előkör, utolsó lehetőség.
2: Nem hiszem.
0: Jaj, nagyon szeretem, az egész jelenet nagyon szürreális.
2: Szerintem nekem a mozdulatsorba az jön le, hogy ez úgy ki lett találva, hogy na te lebújsz, én elszaladok, téged kigáncsolnak.
0: Ezt írják. Ezt írta egy neves amerikai politikai elemző, vagy biztonságpolitikai szakértő, hogy minden mozdulat egy koreografált, megrendezett, nagyon fura, nagyon mesterkélt, előre felépített mozdulatsorokból álló, nagyon fura esemény sorozat.
2: Azt írják, hogy nem is a felesége ült mellette. Tehát ez nem a felesége, aki bebújt.
0: Az a lelőbb
1: maradhat.
2: Hát én nem tudom.
0: Nem, azért volt a nő az asztalat, mert neki volt a feladat elgáncsolni a Trumpot.
1: Az elnök úrnak nem jutna eszébe, hogy el kell esni, akkor Esztike, maga jön.
0: 8:13-kor elnök úr elesik.
1: Jaj, bocsánat! Most, csak hogy nagyon szeretlek, az jutott eszembe, és azért... Ebből nem jövök jó.
2: Te testedet úgy fogják megtalálni a lövöldöd is, hogy medve vagy meg lesznek tömködve a lyukokba. Azt én fogom csinálni, hogy ne vérezzél ki, jó? Megoldjuk. Jó, de most tegyük fel, hogy van egy ilyen szituáció, hogy gyorsan el kell hagyni a termet. Te mit választasz? Elbújsz, elszaladsz? Magadra veszed Ferit, mint pajzsot?
0: Én azt gondolom, hogy én megpróbálnám reálisan fölmérni azt, hogy legalábbis honnan lőnek, honnan jön a veszély. Én azt hiszem magamról, és lehet, hogy tök téves az önkép, hogy lenne valamilyen realitás érzék, hogy nem esnék úgy pánikba, hogy borulnék át az asztalokon, rántanék le még egy abroszt, és locsolnám még a pezsgőt, hanem nagyjából fel, oké, lőnek, jó, egy pillanatra csak gondolkozzunk, merre van a menekülés irány, honnan lőnek, hányan lehetnek, van-e esélyem bármerre menekülni.
2: Aztán hasonlót?
0: Össze-vissza fosott magam, bebújsz az asztalát, hogy ide nekem jött a pezsgő, gyorsan megiszom. És az, nem tudom, de hogy reálisan megpróbálnék egy picit gondolkodni.
2: Én segítek neked, szerintem azt csinálnád, mint a Trump kb., hogy mire már mindenki lelőttek, te ott nézed, most akkor nem azt beszéltük meg, hogy nem, most mi van? Anna, most mi lesz most? Most mi fog? Szerintem fogalmad nem
0: lenne. Ti lennétek a stáb, lennétek az előtt, titeket már leszednétek, és még mindig a beszédemben gondolkoznék, hogy mire fölfognám, hogy titeket lelőttek. Jó, te mit csinálnál? Én tudom. Elnézést, uram, ön már hallott azt a gesztenyepürét?
2: Nem, azt csinálnám.
0: Azt a kis, a tejszíjabotot esetleg elkérhetem.
2: Nem, lefeküdnék a földre, és utána pedig elgörö röhögnék.
1: Feltűnő.
0: Ő Eszter is gurul.
2: És csak annyit látnám, hogy aki áll, csak annyit látnám, hogy rántom le tudjátok a terítőket. Olyan, mint egy nagyon furcsa lényet kúszta ki.
0: Igen. Senki nem lőne rád, mert azt látnák, hogy gurul egy lepedő. Megy egy abrosz.
1: Egyre nagyobb abrosz, mert az összes többit fölböngyölnél.
0: Jó, te mit csinálnál? Körbenéznél, a szemeddel próbálnád detektálni.
1: Én megmentenélek.
0: Engem?
1: Hát te vagy az elnök, nem?
0: Nem kell, hogy elnök legyek, ülünk egy
1: sztorigálán.
0: A Sztori Gálán ülünk, Eszter gurul, én már izé asztalra diszom a pezsgőt, és próbálom felmérni, hogy merre menekülünk, te mit csinálsz, tessék?
1: Akkor én szedem össze a piákat, az egész biztos.
0: Igen, te összeszeded a piákat.
2: Feri már a tűzlépcsőn cigizne.
1: Ki vagyunk, haver.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este 8 óra.

0: fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kézműves ízek, tavaszi zsongás és a jövő technológiája egy helyen.
3: Május 2-án a Suzuki Barta kiköltözik a szekszárdi Bodri kézműves és termelői piacra.
2: Ismerje meg test közelből a Suzuki első teljesen elektromos SUV-ját, a lenyűgöző e-Vitarát. Várjuk Önöket egy kötetlen beszélgetésre, szakértő tanácsokkal és a legújabb modellekkel. Találkozzunk május 2-án a Bodri birtokon. Suzuki Barta. A garancia.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
4: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Köszöntöm Önöket, Csrevko Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A jövő héten kezdődik az írásbeli érettségi. Idén több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn magyar nyelvből és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hét végén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten a diákok. Már motoros és kerékpáros mentők is szolgálatba álltak Budapesten és Pest megyében. A sürgősségi ellátásban havonta mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Megérkezett Kárpátaljára a Széchenyi Ferenc könyvprogram első szállítmánya, a mintegy 300 tételből álló csomag főként gyermek- és ismeretterjesztő köteteket tartalmaz. A cél az, hogy több tízezer könyvet juttassanak el ingyenesen a Kárpát-medence könyvtáraiba az Országos Széchenyi Könyvtár koordinálásával, valamint a győri, a kecskeméti és a debreceni megyei könyvtár közreműködésével. Tovább csökkent a népesség az év első három hónapjában, de lassabb ütemben, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal adatai szerint valamivel több mint 17 ezer gyermek született, és csaknem 33 ezeren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy folytatódott a népességfogyás, de 12%-kal mérséklődött, így is 2000 fővel csökkent a magyar lakosság lélekszáma. Ma tisztítják a Margit hidat, a munka délután 3:30-ig tart, a mosást a környezetkímélő technológiával, kézi és gépi erővel végzik. A közlekedőket fokozott figyelemre kérik a munkagépek és az ott dolgozók miatt. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban, a 35 alacsonypadlós klimatizált USB töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Téténnyel összekötő főútvonalon, illetve a közép-budai városrészben lehet utazni, közölte a BKK. Az Útinform hírei szerint a 61-es főúton Dunaföldvár térségében az 1-es és a 2-es kilométer között burkolatjavítás kezdődik, félpályás lezárásra, jelzőrös irányításra kell számítani, napközben torlódhat a forgalom. Pincehelyen a 43-as kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, útszűkületre és sebességkorlátozásra számítsanak. Balesetmentes utat kívánunk mindenkinek!
1: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a hónap utolsó szerdája. Tehát az van, hogy fordulunk rá a májusra. Jónunk, akkor megnézzük, hogy miket írnak.
1: Én felkészültem, hogy beengedjem a gyarlóságot az életembe.
0: Beengeded?
2: És a feloldozásra is felkészültél, hogy ezt megad?
1: Meglátjuk. Minden nem lehet azért.
0: Pár hónapja itthon vagyok munkanélküli. Én a férjemnek folyamatosan azt mondom, hogy nem hívnak vissza sehonnan, de őszintén csak nem találok értelmes állást, és nagyon jól érzem magam jelenleg kitartottként. Aha, nem rossz ez. Köszönöm, írja egy hallgató.
1: Treat yourself, így van, ott vannak a vásárlások online, az is egy elfoglaltság.
2: Hát amíg ezt otthon elnézik, ugye?
1: Fekvészetek, kis takarítás, kis pihengélés.
2: De apa egy idő után csak rád szól, nem? Hogy kéne valamit csinálni. Ha megbocsájtó, akkor csináld.
1: Én nem lehet tudni, milyen típusú apa. Hát most figyelj, élvezd. Hát ez a te most az újrakezdés előtti megpihenés.
0: Kell egy kicsi. Oldoz fel, atyám, mert vétkeztem április 12-én, miután az egész napot végig ideg állapotban töltöttem, és megérkeztek a végeredmények. Nőlétemre olyan szinten sikerült berugnom, hogy másnap egész nap a víz sem maradt meg bennem. Este hatkor tudsz kekszel, és remegő kézzel imádkoztam hozzá, hogy édes Istenem, csak ez maradjon bent. Puszi, Gréta. Gréta megünnepelte az eredményeket.
1: Ez teljesen rendben van. Annyi, hogy adok egy jó tanácsot, hogy ha így érzed magad, akkor egy dedalont próbálja meg valahogy bejuttatni a testedbe, és utána nagy alvás lesz, és aztán semmi bajod több.
0: Igen, az előre beszedett fejfelsülapító meg dedalon az egyébként tényleg
1: nagyon
0: jó
1: dolgok ezek.
0: Vettem egy lakást úgy, hogy a feleségem nem tud róla, és a bónuszaimat egy titkos számlára utalom a munkaadómmal már 5 éve.
2: Mondjuk
0: azt a mindenségét neki.
1: Mi a terv? Most az van, hogy építed a titkos életedet, hogy hátszerizik.
2: Kezdjük az alapoknál. Hogy tudsz elcsaklizni egy lakásnyi pénzt úgy, hogy nem veszik észre otthon?
1: Pontosan mivel foglalkozol, és van-e ott még lehetőség, és akkor mások?
0: Igen, mit csinálsz? Igen. Azért az sok pénzt kell félretenni jelenleg lakásárak mellett.
2: Még ha ez egy vidéki város is vagy, mit te, akkor is 30.
0: Igen. Májusban lesz az esküvő, minden meghívottnak panaszkodom, hogy mennyire nincs pénzük, meg hogy nászútra se tudunk menni, pedig már be van fizetve az 5 csillagos szállodánk egy görög szigetre augusztusra, de ezt titokba tartom. Mindez csak azért csinálom, hogy megszálljanak minket, és annál több pénzt adjanak nász ajándékba. Nagyon furda a lelki is, mert kérlek, oldozzatok fel.
1: Úgyse tudok elmenni a kerozin hiány miatt.
0: Ennyi, úgyhogy... maradtok itt, elkölditek majd Balatonra.
1: Így van.
0: Igen, most váltottam a munkáját, az előző helyen ott loptam a napot, ahol csak lehetett. Folyamatos kávézások, WC-re járások, szerverszobák, telefonálások, 2 telepe volt a végén már. Azt hazudtam az egyiknek, hogy a másikban vagyok, közben vonatom voltam már hazafelé. Holdozzatok fel. Hát ezt sokan csinálják.
1: Bizony.
0: Ezt sokan
1: Balázs
0: csinálják.
1: Csak az egyik. Az igazság, hogy ezek a nagy felnőtt foglalkoztató mamut cégek, ezek ezt lehetővé teszik már.
0: Vannak kiutak, igen.
1: Igen.
0: Abszolút, el tudsz bújni. Egy hosszabb gyónás, jó reggelt srácok, az van, hogy több mint 1 éve történt valami február 9-e kerül, az következő első adás, amiben Balázs is szerepelt az amszterdami fellépése után, volt egy megjegyzés, ami engem nagyon felhúzott, annyira, hogy akkor eldöntöttem, nem akarok titeket többet hallgatni. Előtte minden reggel alakadtalak, sokat vezetek, szóval ez a napi rutin része volt. Ez a bizonyos megszólás annyira rosszul esett, hogy hónapig teljesen kihagytalak titeket. Mikor barátokkal ültem az autóba, akkor is mondtam, hogy inkább ne. Aztán egyszer úgy alakult, hogy mégis hallgatnom kellett benneteket, mert másra utaztam, és akkor kezdett megváltozni bennem valami, rájöttem, hogy nem kell titeket piedesztára emelnem, nem érinthetetlen figurák vagytok, hanem emberek, akik néha mondanak hülyeséget, vagy olyat, ami nem esik jól. És ez így van rendjén. Szép lassan újra elkezdtelek benneteket hallgatni, most több mint 1 éve jutottam el oda, hogy ezt el akartam nektek mondani. Nem volt könnyű ügyvezetés közben felmondani ezt, de remélem érthető lett. Igazából csak ennyit akartam, hogy lezárjam ezt magamban. Dani Amsterdamból.
2: Óriási vagy, Dani, hogy egy mondatról, vagy egy témától, hogy egyébként hallgatsz bennünket 5 éve, hogy még tudunk ilyet csinálni. Ugye? Hogy ez milyen érdekes, hogy azt mondod, igen. Na akkor itt vége, ezekkel én végeztem.
0: De ráadásul én mondtam Amsterdamban egy fellépésen, tehát nem is együtt van műsorban, csak tőlem hallott valamit, és megharagudott rád is, tehát magára a műsorra, de ez egy amsterdami fel, nem tudom, mit mondtam. Természetesen megcsalom a feleségem. Olyan frigid és hideg, mint a Elzával élnék a jégvarázsból. Pedig mindent beleadok, lefogytam, gyúrok, letettem a piát, sokaknak feltűnt, csak neki nem, oldozzatok fel.
1: Ez a leszbikus, csak mondom.
0: Föloldozunk, abszolút nem törünk pálcát. Megtettél mindent, próbálkoztál, udvaroltál, lefogytál, nem akar veled lefeküdni.
1: Legalábbis most ezt mondod, ugye?
0: Legalábbis most ezt mondod, igen. Igen.
2: Kéne megkérdezni a másik felet.
0: Csak. Igen, meghallgatnak a másik felet, de nem törünk pálcát, el tudjuk fogadni. Dani, a sok fű rossz, értem? Volt egy fogműtétem, és ráhúztam egy hét betegszabit, rájátszottam, hogy mindig fáj, de csak otthon pihentem, nyaralást szerveztem, még a barátom dolgozott. De nincs bűntudatom, mert elegem van, átlagosan 215 órát dolgozom, hogy kényelmesen éljünk. Úgy éreztem, végre kapok egy kis megbecsülést otthon. De ez így egyébként rendben van. Ha párom nem találja a kedvenc alsónadrágját, én azt mondom, hogy nem tudom, hogy hol van, de két hete kidobtam, annyira lyukas volt, oldozzatok fel! Nem szép dolog.
1: Egy gyilkos vagy.
2: Lukas alsógatját, ne már.
0: De szereti, hadd hordja. De felnőtt ne ember, nem az anyja vagy. Ne dobd ki neki. Nem kell.
2: De ez egy határátlépés. Egy férfi mellett ez is dolga, hogy tegyétek rendbe ezeket a
0: igen, csak van a sima ruhadarab, amit kidobhatsz, de a kedvencet az határátlépés kidobni.
2: Ez egy alsónadrág, nem mondom.
1: Ez egy érzelmi kapcsolat.
0: Az egy érzelmi kapcsolódás.
1: Az olyan, te kidobtam volna a húgát.
0: Igen, nem dobunk ki kedvenc dolgot. Vagy megkérdezzük, hogy figyelj, ki kéne dobni. Átnyúlni felette és kidobni. Ez egy dinamikát jelez, ami nem szerencsés. Nem, az a kedvenc ruhadarabja. Dönts elő, felnőtt ember, nem az anyja vagy.
1: Balesetek vannak? Van, hogy valami felgyullad. Érted?
2: Igen, vagy betörnek és elviszik.
1: Igen, van, hogy a kutya széttépi, úgy, hogy nincs kutyátok. Ez elő tud fordulni.
2: Igen, de igen. Dobd ki.
1: Az, hogy kidobod, az nem szép.
0: Az nem szép.
1: Van az, hogy sósav kerül igen. rá. Van ilyen, ez előfordul. De kidobni, de nem szabad semmit.
0: Igen. A fiam 14 éves ki akarta próbálni az elvárt, mert az osztártársai közül sokan szívják. Beszélgettünk vele, hogy nagyon káros, és nem szeretnék, ha ilyesmit szívna. Így viszont kiközösítik a többiek, ezért titokban vettem neki egyet, és megegyeztünk, hogy ez kifogyott. Nem vesz másikat, de a feleségem nem tud róla.
2: Úristen, micsoda izébe estél bele. Nagyon jó, ugye a huncot összekacsintás egy apa-fia között, az kell. Néha.
0: Aha.
2: De szerintem ebben ez hiba.
0: Jó, hát igen, most nem akarunk nagyon moralizálni, de nem szabad ilyet csinálni. Vagy kapjon meg rágot a gyerek, hogy ne érezzünk. 14 éves, igen, meg az a baj, annyira addiktív, hogy egyébként kialakult egyfajta valódi addikció. Tehát ez
1: most egy pillanatra kicsekkoltam, mert néztem Magyar Péter képeket, amit csináltak rólad, hogy szerintem ne vegyél a gyereknek ebben 14 évesen, mert ostobaság. Csak egy
0: szerintem valamit. Inkább álljon ellen, inkább taníts meg nemet mondani, inkább mondd meg, hogy egy nem sokkal bátrabb egy idő után, és ne hagyja magát kiközösíteni. Ráadásul az elvárban van, amikor 40-50 ezer szívás van, és a 40-50 ezer a gyerek végig szív, nem biztos, hogy nem fog rákattanni. Igen, erős.
1: Meg a kezébe adsz egy rossz megküzdést, tudod? Tehát, hogy kap egy rossz megküzdést tőled, és az meg hosszú távon nagyon rossz irány.
0: Igen.
2: Hogy úgy tudsz része lenni ugye a csapatnak, mert itt a kiközösítés a legnagyobb baja, hogy akkor te is ugyanúgy beállsz a sorba, de rossz sorba állsz, haver. Igen. Ráadásul ugye egyrészt tilos, de hát ezt
1: a többi elmondtad, hogy ezek senki háziak, ezek az emberek.
2: Igen, hogy merd azt vállalni, hogy te más vagy, és ha így is kell lesz, akkor tök jó, ha nem, akkor meg...
1: Érted, mert rákapnak a többiek a krekre, akkor veszenek
2: akkor
1: kreket.
2: Akkor azt is veszel.
0: Igen, ez nehéz. Jó, hát meggyónta, nem bántjuk, de igen, más itt a megoldó képet hosszú távon. Mikor jön vissza a szülés utáni pajzán hangulat? 2,5 éves a gyerkőz, de még mindig van, hogy 3-4 hét telik el az együttléte között a feleségemmel. Minden próbáltam, rendszeres lábmaszírozás, mosogatás, mindent megtettem, semmi nem változtat, mindig fáradt, tudja, hogy hiányzik nekem a közelség, és amikor van aktus, akkor neki is nagyon jó. Legalábbis te ezt gondolod, ezt nem tudjuk, de hogy ezt gondolod. És van, hogy 3-4 hét, akár egy hónap is eltelik. És 2,5 éves már a gyerek, hát...
1: Figyelj, sok minden múlhat. Tehát azt, ugye tudnunk kéne, hogy szoptat el, vagy nem szoptat, hogy alszik-e, vagy nem alszik, hogy azok, hogy néha elmosokat csinálsz-e mást. Szóval ezek a dolgok, mert például az is...
2: Megmaszírozza a lábát, most
1: igen, de
2: írta.
1: Abban van, ami most teljesen őszinte leszek, hogy amikor egy férfi csak akkor csinál ilyet, amikor akar tőled valamit, azt nagyon hamar összerakod. Aha. Tehát hogy az van, hogy tudod, hogy amúgy így nagyon távolságtartó, de jó, mert megint a lábat masszírozza, tudod, ezt tudod, mit jelent, hogy attól meg lesz egy ilyen averzió. Tehát az a baj, hogy full generálra van szükség, hogyha rá akarsz hangulódni a másikra, és azt egy mosogatás nem oldja meg önmagában.
0: Én a főnököm bizalmasa vagyok, a teljes magánéletét napi 3-4 órában mesél nekem a legmocskosabb részletekig. A saját dolgaimmal nem haladok, és kénytelen vagyok meghallgatni és jó pofát vágni, mert az anyagi javak ezt kívánják, illetve félek tőle, mert narcisztikus. De amúgy mélységesen megvetem és utálom őt, borzasztó rosszul gondolkodik. Ez így feltört. Ez így kijött.
1: Igen, de ne féltek a narcisztikusoktól, ez egy butaság. Ők azt akarják, hogy féltek, de ez a legrosszabb megküzdés. Sajnálni kell őket, és azt megérzik egy idő után, és az sokkal jobb hatással van a kapcsolatotokra. Mert gondolj arra, hogy odabent, mint a Harry Potterben, amikor a Voldemortot megölik, és ott fekszik, tudjátok, a vasútállomáson a pad alatt, hogy olyan neki a lelke. És hogyha ezt így meglátod benne egyszer...
2: Most ezt próbálom összerakni.
0: Hú, ezt most én is írtam. Most erről kicsit leestem.
1: Jó, csak szóval hogy az van, hogy egy, úgy kezded el, hogy egy nagyon marcon a külső mögött lakik egy nagyon megtört, nagyon rossz, nagyon kellemetlen belső. És hogy ha ezt egyszer meglátod benne, akkor utána nem fogsz félni, hanem sajnálni fogod. És hogyha ez bekerül a dinamikátokba, hogy megváltozik ez a fajta hozzáállásod, akkor el fogja engedni a torkodat.
0: Vettem egy férfi tangát, hogy meglepjem a mennyasszonyom, figyeld. Azt hittem, tetszeni fog neki, de nem, kicsit mérges és szomorú vagyok. Ó, Istenem, megvan a jelenet?
2: ahogy ledobod a nadrágod és
0: megvan a jelenet.
1: Tanga. Én ezt nagyon szeretem, ezt a gondolat.
0: Szereted ezt? Hát ott az, állsz, várod, bejön a szobába, és ott állsz férfi tangában? Igen?
1: Nem, én vagyok férfi, tehát egy férfi vett magának egy férfi tangát.
0: Igen, azt mondom, igen, hogy ott állsz egy férfi tangában, és bejön a párod.
2: De van, aki szerint az vonzó?
1: Nem, senki szerint, és ezért szeretem ezt az egészet, hogy gondolkozod, hogy lehetnék még szexi, és akkor felszeg egy tangát, majd beindul az asszony, és nekem az egész tetszik, hogy mennyire vagy távol a valóságtól, hogy hogyan tudtad ezt összeretni, milyen gondolati világod van, meg ezek, tehát hogy szerintem ez nem az első ilyen
0: húzása. Az arcát, igen, kiábrándul, rád néz, nem érzed, hogy ez már nem működik, és ott maradsz így egy tangában borzasztóan kiszolgáltatva. Tehát ez sehogy se tud jó történet lenni. Ez nem jó. Ez nem oké. Ezt megértem.
1: De miért gondolod azt, hogyha a tangában van, ki van szolgáltatva?
0: Azért, mert hogy ránézel, és azt nem azt mondod, hogy ó, kicsim, de jó, milyen szexi, gyere szexünk, hanem ránézel a párról, és látod az arcát, és ott hirtelen jobb. Azért ugye kiszolgáltatottá válsz, levetkőzve tangában férfiként, hogy az nem.
2: Ugye, jobb esetben fölvisít röhögve, az igen. Még a jobbik.
1: Megdöglenik a röhögéstől. Mentő vinne, és hónapokon keresztül gondolni. De a másik, hogy nincs olyan érzésetek, hogy ezt inkább magának vette?
2: Ki akarta próbálni? Tehát,
1: hogy ezt érezni akarta, ezt tudom ilyen, amikor bevág, nem? Nem ezt érzed, hogy egy kicsit volt benne egy ilyen, hogy azért neked vettem, Ez női verzióban is működik amúgy. Amikor látta egy videót, akkor mondta a férfi asszonynak, hogy vegyen fel egy nővérkejelmezt, mert azt nagyon szeretné. És bejött egy ilyen fullos műdős cuccban.
2: A kékbe
1: eltakarta a tartani a fejfedő, és nem tudom, miért szereted ezt, de itt vagyok.
0: Igen. És ez ilyen kiábrándító tényező? Tehát vége van? Vagy
2: vége nincs.
0: De rosszul sül el, nem? Tehát, hogy effektíve nincs, nem.
1: De válóperen fel fog merülni ez a momentum, hogy mikor fordultak meg az események.
0: Apám azt mondta, azért nem hallgat titeket többen, mert rájött, hogy tiszások vagytok. Kisgyerekkorom óta hallgat titeket. Kiábrándult belőletek.
1: Az a durva, hogy még nincs is igaza, mert hogy nem vagyunk semmiének se. Tehát, hogy nincs sem. Tehát, hogy nem, azért, mert most beszélgetünk dolgokról,
0: vagy felszabadulunk bizonyos dolgok miatt, vagy jó dolgokat látunk, igen, nem feltétlen. De
1: igen,
0: hogy...
1: ez kicsit szerintem megint ez a régi iskola, tudod, hogy így vagy velünk, vagy ellenünk, vagy...
0: Igen,
2: olyan nincs, hogy csak örülsz valaminek, az nem lehet.
0: Köszönjük szépen az SMS-eket!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
0: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
4: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
5: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szuperajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JYSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert én...

0: csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Köszöntöm Önöket, Csrevko Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javul a diplomaszerzés esélye az Egységes Oktatási Minisztérium létrehozásával, véli a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A szervezet üdvözli, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút, azaz a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy tárcához kerül, mert ez lehetőséget ad a diákok közötti egyenlőtlenségek mérséklésére. Ma tisztítják a Margit hidat, a munka délután 3:30-ig tart, a mosást a környezetkímélő technológiával, kézi és gépi erővel végzik. A közlekedőket fokozott figyelemre kérik a munkagépek és az ott dolgozók miatt. Lemondott a Moholy Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma. Az egyetem közlése szerint Böszörményi Nagy Gergely kuratóriumi elnök és Fellegi Tamás felügyelőbizottsági elnök bejelentette, a testület befejezi munkáját és az alapítói jogokat az új felsőoktatási minisztériumnak ajánlja fel. A jövő héten kezdődik az írásbeli érettségi. Idén több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn magyar nyelvből és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hét végén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten a diákok. Már motoros és kerékpáros mentők is szolgálatba álltak Budapesten és Pest megyében. A sürgősségi ellátásban havonta mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását tervezi a Tisza párt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt közölte, hogy a szervezet politikai utasítások helyett szigorúan szakmai alapon következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. Hangsúlyozta, hogy a tervezett hatóság a jogszabályok betartása mellett a civil szervezetek és az állampolgárok észrevételeinek is kellő súlyt kíván adni a jövőben. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog, a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél, napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: De azt olvastuk, hogy 11. kerület Etele úton, a Bikás Park mellett, a Társasház második emeleti lakásában készszorított a barátnő nyaka, az egy férfi, és ezért túsztárgyaló is ment együtt a tekkel. És ez milyen érdekes?
5: Ez az álmom amúgy, én túsztárgyaló akartam volna lenni. Ez volt az álmom.
4: Még lehet.
6: Mivel kezdenéd?
5: Na!
6: De Léci! Engedd már el!
4: Ugye ilyenkor kimenjenek a rendőrök, a terrorelhárítási központ, katasztrófavédelem, mesterlövészek is kivonulnak, gyerekek, és megérkezett egy túsztárgyaló, és annak próbálunk utána járni, hogy mivel kell felvérteződni egy túsztárgyalónak, hogyan veszi le a karaktert, aki bent van, milyen itinerek, protokollok vannak, mennyi ebből az időhúzás, amíg mondjuk a TEK felkészül egy valódi

0: tudják például azt, hogy figyelj, ki kell iktatni a izét.
1: Biztos, hogy nagyon sok végkimenetel van, meg nagyon sok lehetőség. Időhúzás, behatolás, ártalmatlanítás, tárgyalás. Tehát, hogy gondolom, megvannak a különböző stádiumok, hogy mit lehet elérni. Aztán, ha nyilván nem, akkor előbb-utóbb vagy bemennek, vagy kiszedik.
2: Az nagyon fontos, hogy kültéri vagy beltéri a túlszejtés.
1: A túlszejtés ez beltéri volt.
2: Beltéri túlszejtés, és én akkor fognám, és nevető gázt fecskendezni be a lakásba, kívülről, valami a lyukon keresztül, és utána, amikor már óriási a hangulat, nevet, akkor kihoznám őket.
1: Nagyokat kacagban.
2: Igen.
1: No, de meglátod, hogy elkezd bejönni a gáz, még mindig kárt tudsz tenni ugye a túszban.
2: Látod, honnan látod meg, hogy bejön a gáz?
1: Hát ez elkezdik beengedni, ezért az gomolyog, annak van egy láthatósága.
2: De akkor alulról engeded be, és akkor nem, hanem én altatógázt
0: tudod. Tehát ez láthatatlan gáz.
1: Egy ilyen szintelen szaktalan.
2: Mert a gáz ugye szintelen szaktalan, igen.
1: Na, akkor az összes túsztárgyást így oldanák meg, hogyha lehet. Annyira az egész társasházat lemérgezik.
2: Annyira
1: tehát
2: zavaró,
1: még század, meghalnak.
2: Hogy folyton megoldom ezeket a nehéz problémákat.
1: Igen,
0: mindig kötözködünk.
2: Ez van.
1: Kicsit így vagyok, hogy felvezettem a témát hosszan, jössz egy gordiuszi csomóval, átvágod az altatógát.
2: Következő.
1: Ezek meg kivonulnak, túsztárgyalót visznek, érted? Igazságügyi pszichológus megy ki velük, túsztárgyalót, te meg azt, hogy jöjjenek az altatógázzal.
2: Védessük le,
0: és adjuk el.
1: Na, mindjárt fölhívunk egy valódi túsztárgyaló gyerekek. Csak hogy ilyenkor egyébként tényleg mi történik? Ki dönt arról, hogy ő meddig tárgyal? Ki mondja azt, hogy oké, eddig tárgyaltam, menthetetlen a dolog, akkor jöjjön most a tech, és hatoljanak be. Tehát nyilván ugye az a feladat, hogy jobb belátásra bírja, ugye? Értem, milyen...
0: Mit tudsz mondani?
2: Én először megdicsérném a külsejét, annak minden körül. Többen nagyon jól nézel ki, ahhoz képest, hogy túlszejtő vagy.
1: Igen.
2: Ugye, az állív, ez nagyon tetszik, hogy és ezek a színek, te egy tavasz típus vagy.
1: Igen, mivel azért ez egy műveletet, gondolom, nem a túlsztárgyaló mondja ki a végül, gyerekek, jó, én megtettem, amit lehet, szevasztok, elmegyek eszem egy valamit, hanem van ott egy operatív ember, aki erről dönt, hogy eddig volt a túlsztárgyalás, akkor változtatunk mostantól kezdve.
2: Most akkor... egy navos eljárás indul.
1: Mostantól akkor egy navos eljárás alá vonjuk az illetőt. Itt van Kitanics Márk, igazságügyi pszichológus túlsztárgyaló. Hello Márk, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Szia Márk. Ennél az esetnél konkrétan te voltál, vagy valamilyen szaktárs?
3: Nem, én éppen otthon voltam, úgyhogy nem én voltam.
2: Aha. Otthon is szoktál túlsztárgyalni?
3: Természetesen online-ban is szoktunk ilyet csinálni.
1: Figyelj, neked ilyenkor körülbelül annyi időd van felkészülni az emberből és az ő profiából, amíg a helyszínre érsz, kapsz valami információt?
3: Pontosan, így van. Tehát amikor mész a helyszínre, akkor már előtted kiérkeztek a rendőrök, biztosították a helyszínt, összegyűjtötték az információt, amit lehet tudni a szomszédoktól, a bejelentőtől, megnézték a priorálást, hogy mi történt, hogy mégis mi van ezzel az emberkével, és azt már ott megkapod, miközben mész a helyszínre, ebből fel tudsz készülni, hogy hogyan kell hozzá ez az egész túlsztárgyaláshoz.
1: A műveleti parancsnok csörög be neki a lakásba, és mondja, jó napot kívánok, adom Márkot a túlsztárgyalót, vagy te indítod már a hívást egyből, mint túlsztárgyaló?
3: Ez változó, ez nagyon változó, ez mindig attól függ, hogy hogyan tudjuk felvenni vele a kapcsolatot. Van, amikor telefonnal nem is lehet felvenni a kapcsolatot, mert például vagy nincs nála telefon, vagy nem tudjuk a számát, ilyenkor például akár megafonban. Volt olyan, amikor én megafonnal kiabáltam folyamatosan egy lakóépületbe.
2: Jó, terüljük a politikai tartalmakat, jó?
0: Hangos beszélőt használjuk.
3: Elektromos, elektronikus hang kihangosítóval beszéltem gyakorlatilag, és hogy ez azért mindig változó, tehát mindig attól függ, hogy a helyzet hogyan adja.
1: Erre nyilván nagyon sok pszichológiai trükk van, és évekig tanítjátok, vagy tanuljátok, és tanítják nektek. De te különböző kérdések és az abból adódó válaszok alapján próbálsz profilozni, és felméred a mentális állapotot, az agressziót, a végkimenetelét, a helyzetnek, ez csupán kérdés-válasz formában történik, vagy van ott neked más kapaszkodód is?
3: Igen, tehát alapvetően az, hogy pszichológus vagy, az már valamilyen fajta kapaszkodót tud jelenteni. Emellett azért van egyfajta protokoll, amit megtanulunk a képzésen. Tehát például mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot, hogy senkitől nem kérdezzük meg azt, hogy mit követel a túszokért cserében, mert lehet, hogy eszébe se jutott, hogy ő túszokat ejtett. Tehát akár abban a felfogadott lelkiállapotban az is előfordult, hogy fogalma sincs arról, hogy ő milyen lehetőségekkel bír, tehát nem fogjuk mi erről felvilágosítani. És akkor emellett, amikor pedig kommunikálunk vele, akkor azért a hanghordozásából, az által elmondottaknak a tartalmából nagyjából látni lehet, hogy milyen irányt fog ez felvenni, ez az egész folyamat.
0: Mivel kezdesz? Bemutatkozol?
3: Így van, természetesen először bemutatkozol, elmondod, hogy miért hívtad, és hogy szeretnél vele kommunikációt kezdeményezni. Tehát az elej az mindenképpen egy ilyen, mint ahogy egy formális beszélgetés is kezdődik, ugyanúgy zajlik.
1: És aztán te, neked erre határozott időd van, vagy ha te kérsz egy órát a műveleti parancsnoktól, mert azt mondta, hogy gyerekek, nekem ennyire szükségem van, akkor te kapsz egy órát, addig se történik legalább semmi, vagy megy az időhúzás, vagy ők föl tudnak akkor készülni mondjuk addig a behatolásra.
3: Ez egy nagyon komplex folyamat, tehát itt nem arról van szó, hogy én időt kapok, hanem nagyjából a helyszínparancsnok az azt mondja, hogy kezdjem el a tárgyalást, és amikor én elkezdem a tárgyalást, folyamatos kommunikáció zajlik a helyszínparancsnokkal is, akinek én jelzem, hogy ebből lehet valami eredményt elérni, vagy úgy érzem, hogy nem lehet eredményt elérni, hiszen hogyha nem lehet

0: mint elérni, akkor egy másik, egy B vagy T vagy D tervre van szükség, ilyenkor történhet akár egy ütés is, tehát hogy leginkább az a fontos, hogy a túsztárgyaló hogy érzi, hogy ennek mi lesz a kimenetele. De olyan is előfordul, hogy kifejezetten azt a feladatot kapja a túsztárgyaló, hogy időt húzzon, mert még nem álltak fel, nincsenek készen, nem tudnak ütni.
1: Az ütés az ugye a konkrét behatolásnak
0: a
1: egy ilyen,
0: ütés, igen, igen,
1: egy
0: ütés,
1: ilyen
0: igen.
1: Szlengje. Bocsánat, hogy ezt is így tudom.
2: Van, hát, a túlsejtő, a túlsejtő szokott örülni a túlsztárgyalónak, vagy inkább, hogy ellenérzései vannak, amikor megérkezel?
0: Ez is nagyon változó, tehát van olyan túlsejtő, aki mondjuk kifejezetten örül annak, hogy végre valakivel felvette a kapcsolatot, de van olyan, akinek ellenérzései vannak, mert azt gondolja, hogy a túlsztárgyaló azért van, hogy őt behúzza a csőbe, átverje. Tehát vannak nagyon szenzitívek is, akik nagyon érzékenyek erre a dologra. Ez mindig attól függ, hogy éppen ki az, aki a túszokat ejtette. Van-e valamilyen patológiája, észlelünk-e ilyesmit. Ugye azt is látjuk, hogyha van valami patológia a személynél, akkor már pontosan tudjuk, hogy egy paranoiás nem nagyon fogunk tudni meggyőzni. Tehát ott azért inkább az időhúzás a lényeg.
1: Ja, hogy van, amikor ez face-to-face zajlik, olyan közel enged magához, tehát ez nem mindig
0: olyan
1: telefon
0: is,
1: vagy megafon,
0: van,
1: hanem
0: olyan
1: személyesen
0: is van, amikor
1: te bemész abba a térbe?
0: Nem, ha személyesen nem is mész be feltétlenül a térbe, de mondjuk kinyitja az ajtót, és az ajtórésen keresztül tudtok kommunikálni, mondjuk egy elbarikádozott helyiségben, tehát látod az ő kifejezéseit, látod az ő arcát, látod a dolgainak egy részét, máskor viszont telefonon, vagy akár az említett kihangosító eszközön keresztül kommunikálsz.
3: A túsznak a habitusa, a típusa, az is megváltoztatja például a te tárgyalási technikádat? Tehát ha látod, hogy egy nagyon pánikba esett ember van,
2: nagyon
3: túsz, vagy egy kevéssé túsz, ugye egy viszonylag nyugodt ember, akkor ahhoz is kell neked idomulni?
0: Természetesen, hát azért azt is látnom kell, hogy ő milyen érzelmi állapotban van. Hogyha nagyon felfokozott az érzelmi állapot, akkor én is így kezdek neki, és finoman egészen folyamatosan csökkentem le az én feszültségemet, ettől az övé is kanalizálódik. Tehát, hogy vannak olyan technikák, amelyekkel mi ezt a feszültséget ahogy el tudjuk vezetni, vagy megpróbáljuk elvezetni, és hogy ezt nekünk érzékelnünk kell, hogy ő milyen lelki állapotban van. Ezért a legjobb az, hogyha minél közvetlenebb a kapcsolat.
2: Vannak olyan alternatív technikák, amiről az emberek nem gondolnák, hogy ez egy túlsztárgyalási technika, de amúgy így működik? Közös éneklésre gondolok, első körben.
1: Igen.
0: Igen, egy közös táncozni és műsorban lépünk föl, nem, azért ennyire nem. De vannak technikák, igen, amikor mi ezt tanultuk, akkor az elején, mint teljesen amatőrök, többször rajta vesztettünk ezeken a technikákon, tehát ezeket meg ki kell gyakorolni, meg kell tapasztalni, és be kell járatni ezeket a technikákat.
2: Mondasz
0: nyilván
2: egyet?
0: Igen, például most a túlsejtő szempontjából egyet elmondok, például mi annak idején ott vergődtünk azzal, hogy amikor telefonon hívtak minket, mind hárman voltunk túlsejtők, egy fejjel játszottuk, és mind a hárman odarohantunk a telefonhoz, ők pedig a falon átfúrt kamerával ezt figyelték, és mivel látták, hogy ilyenkor a túlszókat ott hagyjuk, mert annyira érdekel minket a telefonos hívás, ezért ameddig mi oda mentünk a telefonhoz, az ácsajton kivitték a túlszókat, úgyhogy amikor befejeztük a hívást, körülnéztünk, hárman voltunk összesen a helyiségben.
1: Hány ilyen eset van évente, kérdez egy hallgató, jó kérdés, körülbelül mennyiszer kell menned túlsztárgyalni?
0: Hát én nekem most már sem ennyiszer, mert most az utóbbi időben én már nem vagyok ebben aktív. A korábbi időszakban még aktív voltam, most már nem vagyok ebben. Most éppen túlszurejtett, igen, a munkavilága. De hogy alapvetően azt kell mondanom, hogy erős statisztika nincsen nagyon a külső szemlélők számára, van egy belső rendőri statisztika erre vonatkozóan, sokkal nagyobb ennek a száma, mint amit gondolnánk, hiszen nem csak ilyen éles helyzetekben, hanem például egy közveszélyes fenyegetés esetében, amikor például valaki azt mondja, hogy felrobbantja a gázpalackot, mert elkeseredett és öngyilkossági szándéka van, ilyenkor is visz neki túlsztárgyalót. Tehát nem csak azokra kell gondolni, amikor ilyen nagy események vannak, hogy valakit konkrétan túlszul ejtettek, lehet, hogy az utcát ejtette túlszul, vagy az épületet ejtette túlszul egy palackkal.
1: Ja, hogy magára akarja mondjuk robbantani
0: van,
1: a társasházat.
0: Igen, és akkor ilyenkor is kiküldenek túlsztárgyalót, tehát akár ilyen helyzetekben is, nem csak az ilyen nagyon éles erőteljes helyzetekben.
3: Lehet már mesélni sztorit? Van olyan, amire így nagyon büszke vagy, hogy sikerült megoldani és el lehet mondani?
0: Hát,
3: nyilván nem konkrétan.
0: Hát van több ilyen ügy, ami így érdekes. Az egyik, ami engem nagyon frusztrált, az volt, amikor nagy nehezen egy ilyen jó 3 óra alatt leimádkoztam valakit egy tévétorony tetejéről, hogy ne legyen öngyilkos. Majd miután bement a pszichiátra és lemondott az öngyilkossági szándékáról, őt hazaengedték, én pedig több órán keresztül megírtam a jelentést, hogy mégis mi történt. Közben meg otthon várt az ebédem, vagy a vacsorán, már nem tudom, de nagyon frusztrált az a helyzet. A másik, ami egy megint frusztráló helyzet volt, az egy olyan helyzet volt, amikor egy ilyen közveszélyes fenyegetéses ügyben egy társas házban akart valaki fölrobbantani egy palackot, és amikor mi kimentünk, akkor nagyjából egy órán keresztül folyamatosan próbáltam vele kommunikálni, törvenni a kapcsolatot, nem válaszolt semmit. És akkor ezután a tech rajtaütött hangfingránáttal bementek, és kiderült, hogy már régen halott volt, mikor én próbáltam vele kommunikálni.
1: Hát szerintem már... az karriere csúcsa lehetett. Uram, igen, majd kicsit csendes, de én nem adom föl, itt vagyok igen. Magának, tartson ki!
0: Új szintre vett a posztumus kommunikáció fogalmát. Igen.
1: Nem ott, hogy ezzel azért nem traktáltak a kollégák egy ideig.
0: Hát,
1: Képzeld, nem.
0: Mert hogy mindent szétütöttek, szétvertek, ugye a hangfingránáttal bementek, lerúgták a polcokat, mindent. Tehát ott egy iszonyú pusztítás történik egy ilyen helyzetben.
3: Jó, egy kicsit fordítsuk már át olyanra, amit mi is tudunk használni. Ugye a hétvégén mennénk motorozni a Balázzsal. Otthon hogy kezdjük?
1: Mi az első jó mondat?
3: Hát mi az első jó mondat, ahogy ki tudjuk szabadítani saját magunkat?
0: Hogy már nem igaz, hogy nem tudta egy nyomorult meleg levest tenni az asztalra, vagy visszajövök akkor, amikor végre kész lesz a meleg leves.
3: Azonnal támadásba megyünk.
0: Azonnal támadnék, és megsértődnék, és hogy érezze azt, hogy neki kell pitűzni azért, hogy meg...
2: Ez milyen szép.
1: Azonnali támadás.
0: Egyébként alapvetően az őszintenség kívül vagyok, szerintem érdemes odaállni és közölni, hogy én elmennék a barátokkal egyet motorozni.
2: Ezeknek nem mondj ilyet, teljesen felesleges. Figyelj, azt mondanák, hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy valaki mondjuk sétál át a hídon és látja, hogy átlépték a korlátot, és ott valaki meg akar ölni magát, hogy hogyan érdemes civilként közelíteni egy ilyen helyzetben?
0: Hát egy ilyen helyzetben szerintem alapvetően az a legfontosabb, hogy próbáljuk vele valahogy kommunikálni. Tehát egyáltalán fölvenni vele a szemkontaktust, megszólítani. Ha már fölvettük vele a szemkontaktust és megszólítottuk, akkor már kevésbé van esélye arra, hogy leugrik, hiszen azt érzékel, hogy valakivel már kötésben van. Tehát innentől kezdve ez már egy pozitív dolog, közben reménykedjünk abban, hogy valaki hívja a hatóságokat, és hogy küldenek egy túsztárgyalót, mert ilyen esetben is túsztárgyalót küldenek, tehát az ilyen öngyilkosságos helyzetekben is, amikor valaki ezzel fenyegetőzik, akkor is túsztárgyaló jön.
1: Az a baj, hogy a magyar jogszabályal az a baj, hogy a per végére kiderül, hogy te beszélted rá, hogy ugorjon. Te kerüljél baj, hogy miért álltál meg ott, és nem segítettél jól.
2: És még, egy nagyon fontos kérdésem, hogy nagyon sokszor lehet látni a filmekben, hogy ilyen fordított pszichológiát alkalmaznak ilyenkor, és akkor mondjuk, ha valaki krízisben van, elkezdik sértegetni, vagy ki akarják zökkenteni, és ez egy kicsit olyan amerikai, de hogy szerinted ez működik amúgy, hogy van olyan helyzet, amikor ez bejön?
1: Mondjuk
0: nem, ez amerikai egy film, és én pont azért nem nagyon nézek ilyen amerikai filmeket, mert mindegyben látom ezeket a hibás döntéseket, meg a hibás folyamatokat, és ez a halálra idegesít. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a fordított pszichológiát ne próbáljuk meg, mert aztán a végén bejön, és akkor utána egy egész életre lelkiismeret fogdalásunk lesz.
1: Látom magán, úgy sem mer leugrani. Maga ez gyáva.
3: Igen, tudja, hogy én most hova mentem volna moziba a feleségemmel.
1: De magának senki nincs, hogy látom, azért állít. De hát még ahhoz is puha, hogy leugorjon. De ez filmekben van, ez ne csinálni, ez nem működik.
2: Mindenképp az lényeg, hogy kapcsolni tudjatok egymáshoz, nem pedig az, hogy még fokoz az ő rossz érzését.
0: Így van, igen. Így van. Tehát a lényeg az, hogy azt érez, hogy valaki odafigyel rá, végre valaki rálát az ő problémáira.
1: Ha már film, akkor ezeknél a túsztárgyalásoknál is van mindig egy helyi körzeti megbízott, aki okoskodik mind a filmekben, fánkot iszik és kávét iszik, és nagyon okos közben.
0: Biztos van ilyen a hátsó vonalban, mi azt nem látjuk, mert éppen a konténerben izzadunk. Tehát, hogy a fogalmunk sincs arra, hogy mi zajlik kívül.
1: Ja, hogy ti is egy ilyen műveleti konténerben kell, hogy üljetek sokszor ott telefonáltok.
0: Teljesen külön vagyunk, tehát mi nem látjuk azt, hogy a helyszínparancsnok éppen milyen utasításokat ad. Tehát ez egy teljesen különálló egység. Nekünk vagy azt mondják, hogy akkor húzd az időt, vagy mi mondjuk azt, hogy nem fogunk tudni megegyezni. Tehát ez egy teljesen más egységként működik.
2: Még a hallgatók kérdezik többen, hogy mi az a hangfingránát?
0: A hangfénygránát bedobják, és egy nagyon durran, és egy hihetetlen nagyot villan, és egy pillanatra leblokkolnak tőle az emberek, és ebben az időszakban van ideje a technek behatolni, mert a ledermett emberek nem tudnak hirtelen megmozdulni, tehát hogy gyakorlatilag egy lefagyasztja őket, ez a hirtelen hang és fényhatás.
1: Mennyi idő még az ember túsztárgyaló lesz, ez milyen alapképzettségkel?
0: Hát én még a régi rendszerben képződtem, amikor pszichológusként kerültem a Tolnamegyei rendőrfőkapitányságra, akkor elküldött a rendőrfőkapitányság egy képzésre, amit a Budapesten a Böszörményi úton vezetett Régi József, és gyakorlatilag ez a képzés ez egy ilyen folyamatos tréning is volt, tehát nem csak a képzésen vettünk részt, hanem utána évente folyamatosan 4-5 napos tréningeket tartottak, tehát egy folyamatos képzésről van szó.
1: Aha, tehát ez nem is egy ilyen egyszeri dolog, hanem hogy
0: folyamatosan. Így van, folyamatosan mindig treníroztak minket, és folyamatosan újabb és újabb szituációkban gyakoroltunk.
1: De téged felülbírálhatnak, tehát te ott a műveleti parancsnok mondhatja, hogy te azt mondják, hogy én nem mennék be, mert veszélyesnek tűnik, de valaki hozhat a fejet, hogy de mégis akkor ütés van, bemegyünk, és jöjjön, aminek jönnie kell.
0: Itt, mint ahogy a nevében és gondolom a helyszínparancsnok dönt mindenről, aha, tehát még rólam is. Tehát
1: te egy ilyen helyzetben,
0: így van, javaslatot adok a helyszínparancsnok, tehát megvan a felelőse is a helyzetnek.
1: Oké, okay, izgalmas azért.
3: Hát gyakorlatilag pont ugyanúgy néz ki a dolog, mint hosszú házasság után a szex, ugye a férj készül a behatolásra, a nő meg időt húz.
0: Igen, és a helyszínparancsok megmondja, hogy megtörténhet a dolog, igen.
1: Igen, a helyszínparancsok megmondja, hogy megtörténik.
0: Nagyon izgi. Általában a helyszínparancsok a szekrényben van, így van.
1: Igen.
2: És most milyen foglalkozol?
0: Most a Kalocsai Kórház pszichiátriai osztálya vagyok éppen. De nem mind beteg, nem mind beteg, nem mind beteg.
1: Egy éve vagyok bent, nem sokára felülbírálják a szabadulási kérelmemet.
0: Így van, így van. Jön a bírói szemre, és megítélik, hogy maradnom kell.
1: Márk, nagyon köszi, örülök, hogy találkoztunk. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Köszönjük szépen.
0: Minden jót.
1: Ciao, ciao, Kitarics Márki, a pszichológusnak túlszárnyan közül. Mi az árvilág, tök jó volt erre irányézni, nem? Hogy zajlik ez valójában, nem tudunk róla túlságosan sokat.
4: És akkor egy rövid

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balogh legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nyugati tájak kivételével sok felé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Köszöntöm Önöket, Csrevko Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A jövő héten kezdődik az írásbeli érettségi. Idén több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn magyar nyelvből és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hét végén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten a diákok. Ma tisztítják a Margit hidat, a munka délután 3:30-ig tart, a mosást a környezetkímélő technológiával, kézi és gépi erővel végzik. A közlekedőket fokozott figyelemre kérik a munkagépek és az ott dolgozók miatt. Újabb önkormányzatok hozzák nyilvánosságra a nemek közötti bérszakadékokra vonatkozó adataikat. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék is csatlakozik az átláthatóságot erősítő kezdeményezéshez, amelynek köszönhetően eddig összesen 10 önkormányzat tette közé az adatokat, közölte az Amnesty International Magyarország. A szervezet szerint a nők és a férfiak fizetése között Magyarországon csaknem 17%-os a különbség, ami átlagosan évi 1,5 millió forintot jelent. Ez az egyik legrosszabb érték az Európai Unióban. Tovább csökkent a népesség az év első 3 hónapjában, de lassabb ütemben, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal adatai szerint valamivel több mint 17 ezer gyermek született, és csaknem 33 ezeren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy folytatódott a népesség fogyás, de 12%-kal mérséklődött, így is 2000 fővel csökkent a magyar lakosság lélekszáma. Már motoros és kerékpáros mentők is szolgálatba álltak Budapesten és Pest megyében. A sürgősségi ellátásban havonta mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását tervezi a Tisza párt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt közölte, hogy a szervezet politikai utasítások helyett szigorúan szakmai alapon következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. Hangsúlyozta, hogy a tervezett hatóság a jogszabályok betartása mellett a civil szervezetek és az állampolgárok észrevételeinek is kellő súlyt kíván adni a jövőben. Híreink végén az időjárásról, többnyire derült, napos idő ígérkezik, keleten lehet több felhő, eső nem valószínű, a levegő 20 fok fölé melegszik, a szél továbbra is gyenge marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 30 év Magyarországon eltöltött idő után, gyerekek, soha nem ment még haza, soha nem látogatta meg a szüleit, de az 50. születésnapjáról úgy döntött, hogy elhatározta, 3 évtized után hazatér a szülőföldjére. Na ki ő?
1: 3 évtized?
0: Három évtized után nem
1: híres
0: ment
1: ember?
0: Soha, nem utazott, nem kereste, nem ment, de most 50 lett, és azt mondja, hogy irány a szülőföldem, hazamegyek.
2: Fú, nagyon Laci betyár.
1: Ő a szülőföldjén van mindig.
2: Honnan tudod?
1: Neki minden betyár föld, persze.
2: Jó, akkor...
1: Tehát Magyarországon élő külföldi, vagy ide jön haza, külföldön élő haza magyar.
0: Fidelikusz Gosztú Nyíregyháza.
1: Vujt, Trucco!
0: Nem, jó nyomom vagy, de nem.
1: Nem.
0: Messzi országból jött, és egy picit máshogy is néz ki, mint mi.
2: Kukinak is mennie kell?
0: Hallott, Kuki szóltak, gyere, nézz ide. Kuki marad, ahogy látom. Na hát, másik orsz messziről jött, Afrikából jött.
2: Afrikából jött, jó, jó, homokvihar, jó.
0: Homokvihar, igen, szaharai homok. Igen, kolera, ebola, persze. 30 év után hazamegy az ebola.
1: Az egyetlen szó, amit a saját nyelvén ismer, az a bauni.
0: Az a bauni, hát a pákó.
2: Pákó.
0: Hazamegy.
1: Nem már, de örökre.
2: Okos dolog ez egyáltalán?
0: Hát ez egy jó kérdés, tudja, hogy hol lakik. Ugye hazamegy, 30 év után az 50. szülinapjára meglepi magát egy nigériai úttal, és meglátogatja a rokonságot, gyerekek, ez a történet nagyon kedves. Remélem, ezt valaki leforgatja.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy mi járt le odakint, ami miatt most már hazamehet.
0: Hogy igen, vagy mi járt itt le.
1: Vagy itt le, igen.
0: Vagy mi járt itt le,
1: igen. Hogy kapta vissza az útlevelét.
0: Szóval hazamegy, gyerekek, hazamegy. Úgyhogy gondoltuk, felhívjuk, megkérdezzük. Egyrészt, hogy mit vigyem, adjunk neki tippeket, mi legyen a...
1: Hát ajándékot illik ilyenkor, valami magyar, jó magyar.
2: Erzsébet utalványt.
0: Na de mi a jó magyar? Erzsébet utalványt. Mit tud vinni, mit vigyen Nigériába?
1: Pálinkát, paprikát.
0: Ezek a szokásos közhelyes dolgok vannak, pálinka, paprika.
1: Pixalámi.
0: De szomorú.
2: Mi az az őshonos fajt, ami nekik nincs? Mint ahogy nekünk is eljött ide, ugye ez az újfajta, mi ez az alga? Ő is vihetne oda valamit.
0: Ja, ugye mi megkaptuk az algát a Sió csatornán, vagy hol van most valami Balatonra veszélyes algafaj, hévizem.
2: Vihetne ő is valamit tenni Magyarországról. Amúgy mangalica van Afrikában? Csak
0: nincs ezzel. Nagyon mangalica, azt nem hiszem, hogy
1: természetesen.
2: Vigyek kis malacokat.
0: Na, mindjárt megkérdezzük, van-e már ötlete.
3: Bauni!
4: Bauni! Bauni!
0: Hát olvastuk ezt a hírt. Figyelj, ez igaz? Te tényleg hazamész 30 év után?
4: Igen. Úgy döntöttem, hogy a születésnap, 57. születésnap után haza megyek látogatni a szüleimet. Már itt az ideje, már hosszú idő után nem látom a szüleim, a testvéreim, és nagyon-nagyon-nagyon hiányoznak nekem. Már azon is gondolkodtam, hogy mit fog az édesapámnak mondani, amikor megláttam. Hát érted, ez nagyon-nagyon hosszú idő.
0: És mire jutottál, apám, mit fogsz mondani?
4: Hát a kedves cépet neki.
0: Micsoda irodalmiság van itt, kérem szépen. Micsoda irodalmiság. Hogy hívják a szüleidet? Arra még emlékszem, apukád neve micsoda, vagy a testvéreid neve? Hát ezek a nigériai nevek azért nekünk így európaiként, ez nagyon érdekes, de hogy mik a nevek? Mondasz egy-két nevet a családból?
4: Édesapám úgy hívják, hogy a Adjani James Lapte. Adjani James Lapite. Ez James, apámnak a neve.
0: Adjani James Lapite, mert hogy te Oludayo Lapide vagy, ugye? De neked ez a neve.
4: Igen. Apám még Adjani James Lapite. Anyám még a Mária Suge.
0: Mária Suge? Susuge.
4: Igen, Suge. Mária Suge. Mint a Méri. Mária Suge.
0: Mária Suge.
4: Igen, Mária Suge.
2: És hány évesek a szüleid most?
4: Hát az apám most lesz a 85 éves, már öreg, nagyon-nagyon öreg az édesapám.
2: De a késői gyerek vagy akkor? Hát 35 éves volt, amikor született.
0: Igen, 35 volt a papa, amikor megérkezett,
4: igen,
0: a kis.
4: Én vagyok a legidősebb a családban.
0: Hány tesód van?
4: Mi hatan vagyunk, vannak a vérem is.
0: És ők ott vannak, vagy ők is szétszóródtak a világban mindenhova?
4: Hát szorulnak a világon mindenhová, igen.
0: Szana szét vagytok.
4: De van még három testvérem kint Nigériában. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon mindenki hiányzik nekem is. És most már tényleg már itt az ide, hogy az a látogatom, és megüleket majd édesapámot.
0: Na most, ha most vagy 50 éves, akkor mikor születtél?
4: Hát én a 76 április,
0: akkor neked most volt, ez egy kerek évszám, akkor te most voltál. Most voltál akkor 50, tényleg.
4: Igen, és nagyon-nagyon szeretni, elmenni haza és meglátogatni.
1: Na és tudom már, hogy ők mivel készülnek? Mi a kedvenc kajád kintről? Azt megfőzi-e anyukád? Vagy nem beszéltetek még ezekről?
4: Ám, erről beszéltünk, én meg fogok meglepni sok minden a magyar ungárikumot, amit én a fejembe terveztem, hogy ez lesz nekem a meglepetésem, a édesapámnak, meg a testvéreimnek. Például, mint a Rakóczi szalámi, tudom, van ilyen Rakóczi szalámi, ami a magyar Rakóczi szalámi, a pik szalámi, a turúdi, ilyeneket, tudom, a tókai bor, a piros paprika, és tudom, ilyen újságokat, amiben rólam írnak, tudod. Meglepe volt ezeket a gyönyörű ajándékokat, tudod, amit a nagyon-nagyon értékel, és meg fogok értékelni.
2: Hány óra fogsz repülni?
4: Igen, hogy a magyar ungárikumot tudom. Ungárikum,
0: igen. Hova mész helyileg, amit az Eszter is kérdezted? Elrepülsz, valószínűleg valahol átszállsz, onnan elrepülsz Nigériába. Mi a hely, vagy hova mész?
4: Igazából a repülő innen megy Budapestre, Amsterdamba, és Amsterdamba lesz az átszállás. És Amsterdamba megyek a Lagosba. A Lagos volt a Nigériai régebben a fővárosa, és most már nem a Lagos, és a Lagosnak van átalakítva a nemzetközi repülőgép, akkor ott szállnak le. Aha. De most már nem a Lagos a fővárosa, a Nigéria, hanem Abuja.
0: Abuja, az a fő, az följebb.
4: A rendszerváltás után igen, Abuja lett. De most a Lagosban szokták a nigériai, vagy a kufut, vagy a turisták leszállni, és onnan megyünk tovább. Onnan megyek tovább, majdnem 300 kilométer, ahol a szüleim laknak. És úgy hívják ezt a város, Augustét, ez olyan város, ahol a jurba népek laknak. Én is a jurba nép.
0: Jurba vagy te is. Van külön jurba nyelv, tehát a jurba nyelvén kommunikáltak.
4: Igen, és akkor onnan még messze van a repülőtétől. De állas Istenem, jönnek étem, és elvisznek édesapám lakna, még a szüleim.
0: Ki jönnek előre?
4: Apám nem tudja, nem tudja, hogy melyik nap fogom ékezni, mert úgy akarom csinálni azt, hogy melyik ezen. Bevisznek engem hozzá, és látni akarom azt, hogy felismer az idősebb fiát. Amikor melyik ezen, bemegyek hozzá, csak megnézem, hogy mi az apámnak a reakciója, 30 év után, által felismer engem egyáltalán.
0: Az milyen pillanat lesz azért. A találkozás a 30 év után. A 30 év után. A nagy találkozás.
2: Szerintem ne vigyél túrurudit erre hosszú útra, én csak ennyit kérek tőled, hogy szerintem nem jó ötlet túrurudit.
0: De itt írják, hogy egy Dobrev Klára plakát az eláll viszont, úgyhogy ezt tudod vinni.
4: A túrurudit.
0: Az nem biztos, hogy szerencsés.
2: Ne vigyél túrurudit a 85 éves apukának Afrikába. Ennyit kérek.
0: Az megmakar addigra, az nem biztos, hogy ötlet. Figyelj, és a tesóid mit csinálnak, vagy a világban szétszoródók? Mivel foglalkoznak? Van arról hír, hogy a többiek mire vitték, vagy mi lett velük?
4: Kit Nigériába a testvéreim? Szokásos, hogy minden egy idő után változnak a munkahelyüket, tudom, valamikor, mit tudom, ilyen taxis csinálnak, tudom, emberek szállítanak ide meg oda. Csak amikor megszűn ezt a munka, megint találnak másik munka, amivel tudnak megélni, vagy mit tudom. A Nigériában elég nehéz a helyzet, tudom, ebből a szempontból, hogy rengeteg a népesség, és kevés munka van. Nincsen elég gyár építeni, hogy emberek is tudnak dolgozni. Okay. És ebből a szempontból, igen.
0: Miért nem mentél Eddie Pákó? De mi az oka ennek, hogy nem mentél? Mert nem annyira nyilván nem olcsó a repülőjét, hogy azért 30 év az hosszú idő, hogy miért nem mentél közben? Egyszer-egyszer, miért nem ugrottál haza?
4: Hát azért nem mentem haza egész idáig, mert gondoltam, hogy amíg nincs ideje, de szinten a minden a beszélem a szüleim, az édesapámmal, akárcsak a Skype-on, vagy telefonon, vagy a minden, amit a interneten kommunikáció lehet beszélni másokkal. Tartam velük kapcsolatot, csak azért nem mentem haza, mert gondoltam, hogy megvárom, amikor már amikor már nagyon-nagyon hosszú idő után szeretne azon menni. Én ott születtem Nigériába, és nagyon-nagyon jól ismerem ezt a szószág, de lehet azóta már sok minden megváltozott, ami tényleg zsváló,
0: kiváltott. Vár az ember 5 éve, 10-et, 30-at, azért az valóban hosszú. Tehát azért az kibőjtölted, hogy 30 évig nem mentél.
4: Szigetem magamat emiatt, mert nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ugyanolyan, mint én vagyok, aki 30 év alatt nem ment haza, látodnak a szüleim. Én szigetem magamat, és így érdekel nekem, ugyan szeretem édesapámat.
0: Ja, biztos, hát ebben nem kételkedünk, persze. Megy veled valaki, aki ezt leforgatja, vagy tök egyedül mész, vagy készül ebből bármi, valahova?
4: Beszéltem a páromat, hogy átolós eljön, de arra jutottunk, hogy inkább a armész után a viszontlátásra kell most kaszétálni a következő.
0: Jó, értem, tehát hogy egyedül mész.
4: Ez úgy lesz a bemutatás, hogy beviszem a páromat.
0: Megint vársz 30 éve, hogy 30 éve te hazamész, elmondod, mi történt. Jó, abszolút. Na jó van, Páko, mi nagyon drukkolunk, hát akkor adjál hírt magadról, ha megjártad, vagy voltál, akkor meg meséljél, hogy milyen volt, mert arra meg nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó?
4: Igen, lehet, hogy majd kudom is pár anyagot is nektek, hogy mit tud tenni vele, vagy mit tudom, hogy értem, mit csinálok, édesapámmal. Tudósítom nektek.
0: Jó, vigyázz magad. Hozzá valami ajándékot, és nagyon drukkolunk, jó?
4: Ó, persze, hozott mindenféle zebrát.
0: Az már hozták. Hatot lelőttek, de még mindig életben van, úgyhogy abból pont jók vagyunk egyébként. Vigyázz magadra, Páko! Pauni!
4: Pauni!
0: Ciao, ciao! Szia, Páko! Szia!
4: Ciao!
3: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Számjon magába minél több virsit a Mester Good virsnyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Kézműves ízek, tavaszi zsongás és a jövő technológiája egy helyen.
7: Május 2-án a Suzuki Barta kiköltözik a szekszárdi Bodri kézműves és termelői piacra.
6: Ismerje meg testközelből a Suzuki első teljesen elektromos SUV-ját, a lenyűgöző e-Vitarát. Várjuk Önöket egy kötetlen beszélgetésre, szakértő tanácsokkal és a legújabb modellekkel. Találkozzunk május 2-án a Bodri birtokon. Suzuki Barta. A garancia.
4: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben Önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha Önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
8: Köszönjük!
9: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
10: Alfa Echo Bravo!
3: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
0: az 50.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, hello mindenkinek, Györki Attila vagyok, a következő két órában Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak, és már most egy kis spoiler tőlem, előfordulhat, hogy a listában olyan dalok is megszólalnak, amelyeket a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjai készítettek, kivételesen most majd nem lehet velük játszani, a speciális hosszú hétvégénk a fellépők dalaival a Top 50 után folytatódik, és akkor lehet majd páros belépőhöz jutni velük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Na mutatom a sereghajtóinkat. 50. volt ugye Sigalától a Riptide, 49. Ava Max és a Love Myself. Rádió 1-es DJ-k zenéltek az előbb, Stadium X, Metzger Vicky, természetesen ők is fellépnek, majd május 24-én a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Let You Let Me Go tőlük a 48. lett. Damiano David és a Talk To Me a 47.
1: Rádió 1 Top 50, a 46.
0: Dua Lipa Training Season a múlt heti 41. helye után esett ide vissza.

0: bármikor. Hölgyeim és uraim, nem sokára május 24, nem sokára itt lesz velünk Cyril.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi Schlager, next.

0: Feri érkezik, és a Lifetimes a 36. helyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszó

0: Mr. Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Pop balada után felpörgünk a Top 50 folytatásában. Egyrészt mutatom, hogy 34. lett David Guettától és Alessótól a Never Going Home Tonight.

0: 33.
1: Másrészt pedig itt és most érkezik a Rádió 1 DJ-je, Pulmax és a Headlights. Pulmax szintén fellépője a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának, mert ugye a négy világsztárunk mellett az összes Rádió 1-es DJ zenél, Cookie, a Disco Sheet, a World Is My Radio Show összes lemezlovasa, minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. Pulmax és a Headlights, ezen a héten a 33.

0: Rádió egy top 50. A 26.
1: A mini Elvis Presley, Bruno Mars és az aktuális sikere, aki ügyesen keres a Google-on vagy a YouTube-on, az megnézheti, hogy mi

0: Elton Inától, a Chasing Paradise pedig Kygótól és a YRepublic-tól a 23-on. 22. Ray Dalton és a Do It Again. Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims indítja majd The Door a 21.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florbar S9 Artisteam Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új stílus a Kiknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
7: Kézműves ízek, tavaszi zsongás és a jövő technológiája egy helyen.
8: Május 2-án a Suzuki Barta kiköltözik a szekszárdi Bodri kézműves és termelői piacra.
7: Ismerje meg testközelből a Suzuki első teljesen elektromos SUV-ját, a lenyűgöző e-Vitarát. Várjuk Önöket egy kötetlen beszélgetésre, szakértő tanácsokkal és a legújabb modellekkel. Találkozzunk május 2-án a Bodri birtokon. Suzuki Barta. A garancia.
5: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkakörül.

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi,

érkezik. A Where is my husband? Ray érkezik, erős jazz soul beütéssel, szándékosan régi idők hangulattal, kabaré és kicsit musical-szerű előadásmóddal, na ilyen az igazi zenei vintage, amivel kontrasztban áll a modern szöveg, úgyhogy még jobban kiemeli az iróniát. Ray, Where is my husband? 19.

Az imént pedig a 17. helyen szólt Kashmirtól a Wild Ride. Joel Corey-val folytatom a valóság show hősből lett DJ producerrel, aki már a zenélés előtt befutott 2012-ben, 13-ban a Brit Reality műsor, a Jordi Shore-ban volt látható.

0: Ez azért elég nagy váltás a klubok világába, de egyébként komoly fitnessmániás is barátunk, testépítő és személyedző is egyben, ez utóbbira már nem nagyon van ideje, viszont van saját fitness applikációja és saját márkája is. Ő Jokari, ebben a dalban a Galantis-szal dolgozott együtt, 16. lett a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Jokari, and you're listening to Radio 1.

Longer. Lady Gaga és az Abrakadabra a 15. Most szól David Guettától, a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait a 14. helyen. A 13. Camrad következik. Valódi nevén Tim Camrad. Egy német városból, Velbertből származik, ami nem éppen zenei központ, de hát innen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalvány. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
2: Rádió egy! A 11.

játszom a dalokat. Előtte még gyorsan. 13. volt ugye pár perccel ezelőtt Cameron és a Hug Yourself. 12. Martin Garrix-től a Butterflies. És ezután lett 11. az imént hallott Lady Gaga dal, a Dead Dance. Ray Daltonnal folytatom most. Van az úgy a mi életünkben is, ugye drága Rádió 1-esek, hogy egy csipcsuk munkára behívnak minket, aztán olyan jók leszünk, hogy ott ragadunk. Hát nagyjából Ray Dalton is így járt. Egy zenész haverja hívta be anno Macklemore Can't Hold Us című dalának a demo felvételére, hogy énekelje már fel próbából a vokált, amit aztán majd valami másik híresztárnak odaadnak, de annyira jól sikerült ez a demo felvétel, hogy maga Macklemore mondta, hogy ezt a srácot szereti a dalába. Így indult minden. És most ott tartunk, hogy Ray Daltonnak ilyen szuper zenéjén jönnek ki, mint a Blood Running ezen a héten. Ez a

ez a Rádió 1, ez a Top 50, és lépeget előre az olasz DJ Hypaton, a TikTok, az ő tesztlaborja, nem az a DJ, aki a bulikban teszteli a közönségét, ő a közösségi médiában sok track-e először short videóként jelenik meg, és ha nagy nézettséget ér el, ha nagy like számot kap, akkor dolgozik még rajta egy picit, és kihozza. Ő már abszolút az új generáció. Hypaton következik Norma Jean Martinnal, Out of My Head, 7. a

Ez az alkalom pedig közeleg. Május 24. Pünkös vasárnap, rádió egy születésnapi fesztivál, és idén is extrázunk, mert olyan világsztárok érkeznek még ünnepelni, mint Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril, hozunk meglepetés fellépőket is, Accent, Tóth Abigail. Részletek a weboldalunkon a rádió1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben, és ha az emlegetett világsztárok dalai hallhatóak a rádió 1-en, mindenki azonnal kapja a telefonját, a 20-as 311-111-et csörgesse meg, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a szülinapunkra. Nem most, ezt mondtam már többször is, a Top 50 után folytatódik a játék itt a Rádió 1-en, és most az egyik világ

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel minden hétvégén 2 órában ez a Top 50, és mutatom, hogy ezen a héten mely dalok szerepelnek a Top 10-ben. 10. Ray Dalton és a Blood Running. Can't hold back my heart.

és a Get Lucky 8. Hetedik lett Hypoton, Norvégiai Martin és az Out of My Head.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Accent, Tóth Abigail, Sugar Daddy, a nyárdala, amit a két előadó élőben előad majd a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én pünkösd vasárnap. Ez a dal kivételesen most nem, de a top 50 után bármelyik órában nyerő dal lehet, amikor ezután Rádió egy születésnapi fesztivál fellépő zenél, azonnal tessék csörögni a 23111-111-en, és tessék elvinni tőlünk a páros belépőt a születésnapunkra. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este

0: Fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Jövő héten indul Balázs.

0: dönteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florbar S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
6: Javul a diplomaszerzés esélye az Egységes Oktatási Minisztérium létrehozásával, véli a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A szervezet üdvözli, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút, azaz a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy tárcához kerül. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsonypadlós klimatizált USB-töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Téténnyel összekötő főútvonalon, illetve a közé-budai városrészben lehet utazni. Két nemzetközileg elismert alkotó kapja idén a Moholy Nagy díjat, Dénes Ágnes New Yorkban élő magyar származású képzőművész és Fujimoto Su japán építész a Magyar Zeneházának tervezője részesül az elismerésben. Többnyire derült napos időig érkezik, keleten lehet több felhő, eső nem valószínű, a levegő 20 fok fölé melegszik, a szél továbbra is gyenge marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most
1: Rádió
7: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, szép hétvégét mindenkinek, folytatódik a hosszú hétvége, annyi, hogy ez már a szombat kora délután, de talán pihennek a legtöbben, és éppen ebédelnek, hát ebédidő van, paksi hallgatók. Jó étvágyat kívánok! A neve Molek Csongor. Elkezdtük a Daily Mix műsort, és kettőig tart hétvégén is, különféle korábbi és friss kedvencekkel és feldolgozásokkal. Most az előadók listájából egy fiatal német énekes következik, ő egyre aktívabb a közösségi médiában. Kamráttól szól a motiváló sláger, a címe Be Mine.

1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Paksi közlekedők, mindenkinek jó utat kívánok. Az 52-esen tudjuk jól, hogy csomópont építési munkálatok miatt még pár héten keresztül útszűkület lassíthatja a haladást Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 47-es kilométernél, és a 62-28-ason a 3-as és a 14-es kilométer között is aktuális az útszűkület Dunaföldvár-Seregélyes összekötő úton. Most Lato és Lucala következik, amerikai rapper énekes hölgyek duetteznek egyet, meghallgatjuk a nyári slágert, ez a Lottery!

1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát csak beszélünk az idei nagy bulinkról, ami mikor lesz ebben a hónapban, május 24-én hamarosan a Budapest Parkban a Rádió 1-es születésnapi fesztivál. Együtt bulizunk majd mi, Rádió 1-esek, és fellépnek a világsztárok, jön Cyril, Sam Feld és a következő duó is, a Switch Disco. Tőlük szól most a Daily Mixben az I Found You című dal.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ünnepléshez passzol, a kora délután, május 2-át írunk már. Atanáz, Boris, Zsigmond, Ráhel. Nagyon boldog névnapot kívánok az egész csapat nevében ide Paksra és a környékre, a szülinapos hallgatókat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. Benson Boone következő felvétele valóban egy korábbi kedvenc, ha minden igaz, 2024 leghallgatottabb slágere volt, de a mai napig imádjuk ezt a motiváló felvételt, és a klipjét is ajánlom mindenki figyelmébe. Szól a folytatásban a Beautiful Things című dal.

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép délután szombatra, sőt a legszebbet, és jó pihenést mindenkinek. Paks és a térség, remélem sokan csatlakoztak hozzánk, és hallgatják a Daily Mixet, ami kettőig tart. Én Oleg Csongor vagyok, Félix Jen és a Shouse csapatának közös száma következik, a Walk With Me. Ha minden igaz, először dolgoztak együtt, és összerakták ezt a nyári felvételt. A címen Walk With Me, meghallgatjuk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedves paksi hallgatók, négy bizottság értékelte 39 termelő 124 bormintáját. Fókuszban a paksi városi borverseny, mivel már kihirdették az idei eredményeket. A prelátus épületében a Paksi Hegyközség és a város önkormányzata által szervezett mustrára idén 39 helyi termelő nevezett, összesen 124 mintával, ahogy említettem. És ahogy említette Kancler Istvánné, a hegyközség elnöke, ilyen csodálatos eredmény még nem volt, ugyanis 113 bor kapott valamilyen érmet, ami nagyon jó arány. Büszke a gazdákra. Az eredményeket részletezve elárulta, hogy a 43 nevezett fehér bor közül 4 lett arany, 20 ezüst és 15 bronzérmes. Vörös bort 58-at neveztek, 20 kapott arany, 26 ezüst és 6 bronzérmet. A 14 rozé bor közül 4 arany, 9 ezüst minősítésű lett, még a 9 schiller közül 2 arany, 4 ezüst és 3 bronzérmes. A legeredményesebb a sárgödörtéri Molnár Pince, amely 15 mintát nevezett, és 6 arany, valamint 9 ezüstérmet érdemelt ki boraival, Fehér József pedig 6 mintával 3-3 arany és ezüstérmet. Négy bizottság értékelte a borokat, mindegyiket országos hírű elnök vezette, Módos Ernő, Ferenc Vilmos, Schmidt Győző és Tomolik János, akik szintén dicsérték a borokat, a gazdák fejlődését. Szívből gratulálunk, ettől részletesebben fent van a beszámoló az eredményekről is a teol.hu hírportálon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, fókuszban pedig a kötelező eboltás, kedves hallgatók. A veszettség elleni oltást minden 3 hónaposnál idősebb kutyának kötelező beadatni. Egy éves kor alatt veszettség elleni oltás 6 hónapig érvényes, majd ismételni kell, ez a törvényi előírás. Így lesz megfelelő védettsége a kedvencünknek. Egy éves kor felett az érvényesség napra pontosan egy év. Oltást csak mikrochippel ellátott app kaphat. Az adatok sorszámozott oltási könyvbe kerülnek bevezetésre, ami egy okmány, nem csak egy könyvecske. Pótlása plusz költség. Az oltással egyidejűleg széles spektrumú féreghajtó tabletta kerül átadásra. Az oltásokat végző dr. Angyal László, dr. Király László és dr. Borsodi Boglárka már tájékoztat mindenkit az ütemtervről az idejével kapcsolatban. Hogy mikor és hol lesz eboltás, ott vannak az információk a telepaks.net hírportálon. Blondis kanadai DJ producer hölgy következik, és a címadó kislemezét játszom a Daily Mixben a második albumáról. Ez a Never Walk Alone című felvétel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: soul.
1: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, aktuális még mindig az útszűkület a 6-oson, beszéltünk már pár alkalommal Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főútról. A 80-as és a 125-ös kilométer között fennakadásra készülni kell, és az 5308-ason a 2-3-as kilométernél. Építési, közműépítési munkálatok miatt szintén balesetmentes kilométereket paksi autósok. Az Eiffel 65 Blue című örök slágerét jó páron feldolgozták, már most meghallgatjuk David Guetta és Baby Rexha verzióját. A frissített cím I'm Good. I'm good.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. május 2-a van. Az Oxigén Média hír összefoglalóját hallják a Tolnai régióból. A mikrofonnál Szél Móni. A héten ünnepélyes keretek között vette át országgyűlési képviselői megbízó levelét dr. Sáros József Szekszárdon. A Tolna megyei 1-es számú választókerület április 12-én megválasztott képviselőjének a dokumentumot a helyi választási bizottság elnöke dr. Kósa Magdolna adta át a polgármesteri hivatalban Szekszárdon. A megbízó levél átvételét követően dr. Sáros József közösségi oldalán osztotta meg gondolatait. Bejegyzésében hangsúlyozta, a dokumentum számára jóval több egy formális iratnál, egy új korszak kezdetét jelképezi a térségben, írja Teol. Megtartotta áprilisi rendesülését Paks képviselőtestülete 22-én. A napirend elfogadása előtt Leber Ferenc képviselő kért szót és gratulált Cseh Tamásnak, a Tolna 3-as választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőnek. Hozzátette, önkormányzati képviselőtársaival továbbra is a jobboldali értékeket képviselik. Ezzel együtt változatlanul Paks érdekeit helyezik előtérbe. Fontosnak tartja a kiállást a Paks 2 megépítése mellett, ebben a polgármester és a Teit település szerepét és funkcióját elsődlegesnek gondolja. Leber Ferenc hangsúlyozta, bízik abban, hogy az újonnan megválasztott országgyűlési képviselővel tovább tudják vinni a projekt jövőjét. Heringes Anita polgármester biztosította Leber Ferencet az atomerőmű beruházás melletti kiállásról, írja Telepaks. Ponalc Levente a Bajai 3. Béla gimnázium 8. A-osztályos tanulója. Első helyezést ért el az Rínyélon a matematika verseny országos döntőjén. A rangos versenyen évente több 10 000 diák indul. Levente sikerét pedig tovább emeli, hogy az összes 8-os együtt versenyzett. Felkészítő tanára Gottlieb Gábor és Sasfalvi Ildikó. A 15. Dunamenti Települések borversenye idén is nagy érdeklődés mellett magas szakmai színvonalon zajlott le Dunaföldváron. A Szent Rókus Borlovagrend által szervezett dunaföldvári borversenyre több mint 230 borminta érkezett, amelyek értékelését tapasztalt szakemberek végezték. A dunaföldvári borverseny ünnepélyes megnyitóján a résztvevőket többek között a város vezetése, a borlovagrend képviselői és a szakmai zsűri köszöntötte. A bírálatot dr. Szabó Attila, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége szakmai bizottságának elnöke irányította, aki kiemelte, hogy a verseny közvetlen, sallangoktól mentes hangulata kifejezetten kedvezett a szakmai munkának. A magas nevezési szám is jelzi, a dunaföldvári borverseny mára elismert megmérettetéssé vált, ahová borászok szívesen hozzák el munkájuk gyümölcsét. A rendezvény nem csak verseny, hanem közösségi élmény is, ahol a szakmai tapasztalatcsere és a baráti találkozások egyaránt fontos szerepet kapnak. Különleges módon búcsúztak végzős diákjai a Bajai Déli ASC Berecki Máté mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum szakképzőiskola falaitól. Idén is megrendezték a hagyományos traktoros felvonulást. A feldíszített gépek az iskola udvaráról indulva járták be a várost, látványos és emlékezetes hangulatot teremtve. A motorzúgás és a dudaszó igazán egyedivé tette a ballagást. A zavartalan felvonulást a Bajai Polgárőr Egyesület biztosította. Fő építési referens munkakörre írtak ki pályázatot a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalnál. A pályázat benyújtásának módja személyesen vagy postai úton történhet. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba Paks Dózsa György út 55-61. A pályázat benyújtási határideje május 29-e, a benyújtási határidőn postai benyújtás esetén május 29-i postai bejegyző, személyes benyújtás esetén május 29-én 13 óra 30 perc értendő. Az állással kapcsolatban érdeklődni lehet Rozinka Attila műszaki osztályvezetőnél a 75-ös körzet 830-553-as telefonszámon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai slágermek.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Paksi hallgatók, holnap vasárnap, és kapjuk a napsütés délelőtt és délután egyaránt megint szerencsére, annyi, hogy a szélmozgás élénkebb lehet majd, a déli esszelet kísérhetik erősebb lökések, úgyhogy hozza a felmelegedést, mivel már holnap 22-26 fok körül alakul a csúcsérték. Hát várjuk szeretettel. Miley Cyrus énekel most nekünk, a Recorder felvétele következik, ami a Spotify-on is rekordokat döntött. Egy hét alatt ezt streamelték a legtöbbször. Szól a Flowers.

107.5 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Tudunk jó pár fesztivál felvételt és nyári dalt kötni a következő előadóhoz. A brit DJ zenél egyet Sigala, és egy feldolgozást hallgatunk, ez a Riptide című felvétel. Ez a mai búcsúdalom, így a Daily Mix műsor vége felé. Paks és a térség, köszönöm szépen a figyelmet és a közreműködést mindenkinek, remélhetőleg jól szórakoztak. Hát 2,5 órát enyhe túlzással, jó hangulatban lepörgettünk. Holnap is találkozunk, vasárnap anyák napja nem elfelejteni. Én déltől jelentkezem majd. Molek Csongort hallották, minden jót!

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkakörül.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

aznap. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Radio
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. A mikrofonnál Kismerti, és folytatódik a visszaszámlálás Rádió 1-esek. 3 hét, 1 nap, és jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. És hogyha felcsendül ebben az órában ez a dal... Vagyis Sam Felt és a Post Malone azonnal tárcsázni kell minket a 0620-3111-111-es számon, a 10. Rádió 1-est keressük, aki még a szlogenünket is tudja. Szóval az óra nyerő dala Sam Felt és a Post Malone, hiszen Sam Felt is ott lesz május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahogy Cyril, a Switch Disco, Accent és a Rádió 1-es DJ-k is. A folytatásban pedig David Guetta egyik kedvenc DJ-je, Hypotone érkezik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Grammy-díjra is jelölt énekes dalszerző, profi teniszező Ray Dalton, akinek az első énekléssel kapcsolatos élménye az az, hogy az anyukájával ül az autóban, felhangosítják a rádiót és teli torokból üvöltik a dalokat. Jött aztán a kórusban éneklés, aztán egy nagyon híres seattle-i gyerekkórushoz csatlakozott, amivel már hírességek előtt is felléptek. Ray Dalton, Blood Running, ezt hozom most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Kusszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megy, és most egy olyan előadó, akivel 3 hét és 1 nap múlva személyesen is találkoztatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban, vagyis május 24-én pünkös vasárnap. Hát ez már tényleg mindjárt itt van. Sam Felt érkezik, kérem szépen, és az a Post Malone, ami tulajdonképpen egy 2019-es Tropical House óda Hollandiából, Amerika egyik első számú hip-hop sztárjához, Post Malonehoz. Ebben az évben tényleg nagyon nagyot ment egyébként Post Malone. 4 Grammy jelölést is bezsebelt, ott volt az összes releváns zenei fesztiválon, nagyon sok díjat kapott, és hát Sam Felt nem tudja leplezni Post Malone rajongását. Hogy vele milyen bulizni, ezt nem tudom, de hogy Sam Felttel milyen lesz, azt nem sokára megtudjuk. Május 24-én ő is ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahogy Cyril, Accent, a Switch Disco és a Rádió 1-es DJ-k is.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Újabb óra és újabb nevekkel bővül a vendéglista, a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistája természetesen. 3 hét és 1 nap múlva bulizunk, Rádió 1-esek. Nagyon elszaladt az idő. Május 24, pünkös vasárnap, Budapest Park. És hogy ebben az órában mi volt a nyerődal? Nagyon sokan kitalálták, de csak egy valaki nyerhet. A 10. Rádió 1-es.
1: A játékra jelentkeznék. Móni vagyok.
0: Hello Móni, hol hallgatsz minket? Azt hallom, hogy hangosan, hogy picit halkíts le közben, léci a rádiót.
1: Szigethalomról hallgatlak téged.
0: Na, és mit csinálsz mindeközben?
1: Hát éppen figyelnek a főzés után.
0: Na, és hát mégis miért hívsz? Hát beszéljünk itt a lényeges dolgokról.
1: Hát mindenképpen szeretnék nyerni 2 díjat a pünkösdi hétvégére, akkor ezt a lányaimnak szeretném.
0: És melyik dalt hallottad?
1: Szemfelte, Postmanon.
0: De jó vagy, és te vagy a 10. Igen.
1: Figyelj, hogy a lányaim le fogják picsíni a bokájukat.
0: Oh! Átvit értelemben remélem.
1: Nem akartak menni.
0: Mondd még a szlogenünket, hogy aztán teljes legyen itt az öröm.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Örülünk!
1: Nagyon, a nagyobbik lányom is próbálkozott, és kicsit rá körülöttem, úgyhogy nagyon boldog, igen.
0: Ó, szuper, ne tedd le a telefont, indítom Lady Gaga dalát, aztán a következő óra így indul, akkor is fogunk majd játszani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul... Bol-

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
4: This is the World is Mine Radio Show.
2: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: aznap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a brit szupercsapat, ami most már több mint két évtizede a világ egyik legnagyobb zenekarának számít, és semmi jelét nem mutatja a lassulásnak. Ők a Coldplay, és sok banda esetében elkerülhetetlen, hogy a rajongói tábor velük együtt hát gyakorlatilag kiöregszik, és már nem tudják megszólítani a fiatalokat, na hát a Coldplay erre alaposan rácáfol. Statisztikák szerint ugyanis a brit banda masszív Z-generációs bázissal rendelkezik az egész világon, különösen Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez a dal, a Sky Full of Stars pedig a Ghost Stories albumon kapott helyet még 2014-ben, ami a Milo Xyloto album után hát egy kicsikét ilyen megnyilósabb, szerelmi bánatosabb volt, nagyon-nagyon szerettük és mindig is szeretni fogjuk. Ez a Sky Full of Stars.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét.

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és már is egy újabb fellépő, akivel találkozhatunk 3, 7 és 1 nap múlva, május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ráadásul másodjára. Cyril annyira jól érezte magát nálunk tavaly, hogy idén is megtáncoltatja majd a Rádió 1-eseket. Sam Feld, a Swish Disco, Accent is érkeznek hozzánk, az After Party-n pedig a Rádió 1-es DJ-k. Cyril jelenleg stúdiózik, úgyhogy szerintem egy csomó új dalt hoz majd magával.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi Schlager Next.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és már is írom az újabb neveket a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára. Ebben az órában is le lehetett vadászni egy dalt. Egy olyan dalt, amit 3 hét és 1 nap múlva élőben hallani fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, nyertél már?
1: Nem.
0: Mondod a keresztneved?
1: Zsuzsanna. Cirilt hallom. Kamera. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
0: this moment. Figyelj, mindent tudsz. Durvá vagy, mint a Shazam, lehet, hogy a részidőd is sokkal jobb. 10. telefonáltál.
1: Nem mondod, köszönöm szépen.
0: Még a szlogenünket mond.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: De jó, nagyon örülök én is. Voltál már korábban ilyen bulin?
1: Tavaly előtt azt hiszem voltunk, vagy az előtt, nem tudom. Születésnapommal együtt ünnepeltük is.
0: Ó, hát ez akkor idén is így fog történni.
1: Igen.
0: Bár ugye mozgónap a pünkösdő vasárnap, de hát akkor nagyjából ide esik a születésnapod. Hát előre is Isten értesen sokáig. Köszönöm, ne tedd még le a telefont, jó? És felveszik az adataidat. Játék a következő órában, sőt, Kukinál is lesz, aki... Te jó, itt van a stúdióban. Te hátam mögött vagy. Hello, Kuki!
3: Szia, Martikám! Sziasztok mindenkinek! Hát és rossz között játszani fogunk, de lesz még játék Martinál. Tartsatok vele! Ráadásul nagyon műsorvezető.
0: Nagyon lényegre törő vagy. Jön nem sokára Kamrád, figyú!
3: Oké!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Parknak

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszó

0: Este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj!
0: Már csak egy hónap.
1: Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és

bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert én

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Fesztiválon is, hogyha felcsendül ebben az órában valamelyik nemzetközi sztárunk igazi mai slágere, ez lehet Cyril Stanfeld vagy a Switch Disco, azonnal érdemes tárcsázni minket 0620 311 111 az elérhetőségünk, és hogyha valaki tizedik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és mivel ebben az órában nem hangzott még el dal a Rádió 1 születésnapi fesztivál nemzetközi sztárjaitól, hát akkor a következő fél óra tartogat majd izgalmakat, azt gondolom. Vajon Cyril? Vajon Sam Felt? Vajon Switch Disco? Vajon Accent? Melyik lesz az a dal? Hát ez nem sokára kiderül. Lady Gaga dalát pedig bekészítettem. A dal aktualitása az az, hogy bemutatták a héten az Ördög Prádát visel 2-t Magyarországon is, Gaga pedig kameózik a filmben. Abrakadabra, ezt azon nem sokára. A Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: Európában minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert hát még mielőtt itt bepunyadnánk a szombati kajakóma miatt, remélem, hogy mindenki nagyon finomat ebédelt, Rádió 1-esek, meg volt egy kis desszert, fagyiék, krém, ilyesmi. A kertben, a napon, nagyon klassz idő van. Hozok egy újabb előadót a Rádió 1 születésnapi fesztivál felhozatalából, a holland szupersztár, House, Deep House, Tropical House, minden tud a műfajról. Nagy királya, Sam Feld, és az a dal, amit hallunk majd élőben, A Heart Like Mine, ezt hozom már is.
1: What's up? I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: 1, csak igazi mai sláger, mert egy 3/4 öt után járunk egy kicsivel, és hát itt óriás nagy küzdelem ment, mert hogy elhangzott egy Rádió 1-es igazi mai sláger, egy nagyon-nagyon értékes igazi mai sláger, egy olyan előadótól, aki ott lesz 3 hét és 1 nap múlva, május 24-én, vagyis pünkös vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Szia, játszani szeretnék!
0: Szia, mondd a keresztneved!
1: Szandi.
0: Szandi, mi volt ez a dal, ami felkeltett az érdeklődésed, és tudtad, hogy fel kell hívnéd, hívnod
1: igen,
0: a Rádió 1-et?
1: Szemfelt és Heart Like.
0: Ismerted a dalt, vagy így gyorsan a Shazamra ugrottál Tigris Bukfencel?
1: Be is mondtátok.
0: Kicsit rásegítettem a dolgokra. Hát képzeld el, hogy 10. vagy!
1: Komolyan! Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkban.
0: Nagyon lazán összehoztad, miközben ott mit fárelkedsz a párod mellett. Ne tedd még le a telefont, jó? És felvesszük az adataidat neked is.
1: Köszi!
0: Játék lesz még ma, ahogyan ígértem, Kukinál, 6 óra után az élő kívánság műsorban, és aztán kétszer is lesz nálad játék, Kuki, tudtad?
3: Hogy mondtad?
0: Kétszer is lesz nálad játék.
3: Kétszer! Nagyon jó! Kétszer! Köszönöm, Lati!
0: Ivott egy kávét, vagy evett egy csokit, most nagyon lelkes, és aztán utána legközelebb vasárnap délelőtt is játszunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázs.

0: fejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florbán S9 Artis Team Pro kosztmentes felmosóporszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JUSZK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy a JUSZK.hu. JUSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Új stílus a Kicknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Tegyük fel, hogy van egy ilyen szituáció, hogy gyorsan el kell hagyni a termet. Te mit választasz? Elbújsz, elszaladsz?
3: Én azt gondolom, hogy én megpróbálnám reálisan fölmérni azt, hogy legalábbis honnan lőnek, honnan jön a veszély. Én azt hiszem magamról, és lehet, hogy tök téves az önkép, hogy lenne valamilyen realitás érzék, hogy nem esnék úgy pánikba, hogy borulnék át az asztalokon, rántanék le még egy abrosz, és locsolnám még a pezsőt, hanem nagyjából föl, oké, lőnek, jó, egy pillanatra csak gondolkozzunk, merre van a menekülés irány, honnan lőnek, hányan lehetnek, van-e esélyem bármerre menekülni.
9: Aztán
3: összefosod magad, bebújsz az asztalát, ide nekem jött a pezsőt. Reálisan megpróbálok egy picit gondolkodni.
9: Én segítek de? Neked, szerintem azt csinálnád, mint a Trump kb., hogy mire már mindenki lelőttek, te ott nézed, most akkor nem azt beszéltük meg, hogy nem, most mi van? Anna, most mi lesz most? Most mi fog? Szerintem fogalmad nem
3: lenne. Ti lennétek a stáb, én lennék az előtt, titeket már leszednétek, és még mindig a beszédemben gondolkoznék, hogy mire fölfognám, hogy titeket lelőttek. Te mit csinálnál? Én tudom. Elnézést, uram, ön már hallott azt a gesztenyepürét?
9: Nem, azt csinálnám.
3: Azt a kis tejszínhabotot esetleg elkérhetem.
9: Lefeküdnék a földre, és utána pedig elgörögnék.
10: Kövésre feltűnő.
3: Ő Eszter is gurul.
9: És csak annyit látnám, hogy aki áll, csak annyit látnám, hogy rántom le, tudjátok, a terítőket. Olyan, mint egy ilyen nagyon furcsa lényet kúszta ki.
3: Igen. Senki nem lőne rád, mert azt látnák, hogy gurul egy lepedő. Megy egy abrosz.
10: Egyre nagyobb abrosz, mert az összes többit fölgöngyölnél.
3: Jó, te mit csinálnál? Körbenéznél, a szemeddel próbálnád detektálni.
10: Én megmentenélek. Te vagy az elnök, nem?
3: Nem kell, hogy elnök legyek, ülünk egy sztorigálán. Ülünk, Eszter gurul, én már izé asztalra diszom a pezsgőt, és próbálom felmérni, hogy merre menekülünk, te mit csinálsz, tessék.
10: Akkor én szedem össze a piákat, az egész
3: összeszeded a piákat.
9: Feri már a tűzlépcsőn cigizne.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul a Cookie Weekend. Benne a Before Party Show Cookie-val. Csak

ascult Dua Lipa, a zedi ka shemeshitzol, hello cookie, a zev DJ mi eben a yoi de ben, bab gouyash, ke si tunk, e chok a radio et soul, ke si a purgoshki rai mixet, chok ito bab, la tsouch et fanyol, ske se nuk se pen a tsouch, e zutan, si a cookie ma yuzen et em kichi si vem nek, saret nek, minden regel veled e bred ni, saret nek minden e yel kar ya idban alun ni, varokral, nel kulen mar ure shakana pok, nel kulen in ish chok fele

0: szülinapi fesztiválon, de hogyan, egy pár perc múlva elmagyarázom mindent, jó? Csak sikerült elmondani. Hamarosan újra az zenélők érkezik, elég újra Martin Garrix, a szám címe Butterfly.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Európában minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Tegyük fel, hogy van egy ilyen szituáció, hogy gyorsan el kell hagyni a termet. Te mit választasz? Elbújsz, elszaladsz?
2: Én azt gondolom, hogy én megpróbálnám reálisan fölmérni azt, hogy legalábbis honnan lőnek, honnan jön a veszély. Én azt hiszem magamról, és lehet, hogy tök téves az önkép, hogy lenne valamilyen realitás érzékem, hogy nem esnék úgy pánikba, hogy borulnék át az asztalokon, rántanék le még egy abroszt, és locsolnám még a pezsgőt, hanem nagyjából fel, oké, lőnek, jó, egy pillanatra csak gondolkozzunk, merre van a menekülés irány, honnan lőnek, hányan lehetnek, van-e esélyem bármerre menekülni. Reálisan megpróbálok egy picit gondolkodni.
0: Én segítek neked, szerintem azt csinálnád, mint a Trump kb., hogy mire már mindenki lelőttek, tenni, ott nézett, most akkor nem azt beszéltük meg, hogy nem, most mi van? Anna, most mi lesz most? Most mi fog? Szerintem fogalmad nem lenne.
2: Ti lennétek a stáb, lennétek az előtt, titeket már leszednétek, és még mindig a beszédemben gondolkoznék, hogy mire fölfognám, hogy titeket lelőttek. Te mit csinálnál? Én tudom. Elnézést, uram, ön már hallott azt a gesztenyepürét?
0: Nem, azt csinálnám.
2: Azt a kis tejszínhabotot esetleg elkérhetem.
0: Lefeküdnék a földre, és utána pedig elgörögnék.
6: Kövésre feltűnő.
2: Ő Eszter is gurul.
0: És csak annyit látna, hogy aki áll, csak annyit látna, hogy rántom le, tudjátok, a terítőket. Olyan, mint egy ilyen nagyon furcsa lényet kúszta ki.
2: Igen. Senki nem lőne rád, mert azt látnák, hogy gurul egy lepedő. Megy egy abrosz.
6: Nagyobb abrosz, mert az összes többit fölgöngyölnél.
2: Jó, te mit csinálnál? Körbenéznél, a szemeddel próbálnád detektálni.
6: Én megmentenélek. Te vagy az elnök, nem?
2: Nem kell, hogy elnök legyek, ülünk egy sztorigálán. Sztorigálán ülünk, Eszter gurul, én már izé asztal alatt iszom a pezsgőt, és próbálom felmérni, hogy merre menekülünk, te mit csinálsz, tessék?
6: Akkor én szedem össze a piákat, az egész
2: biztonságban. Te összeszeded a piákat.
0: Feri már a tűzlépcsőn cigizne.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Morning Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: A Balaltú Show végén, Zotyó, szervusz Zotyó, mi újság?
2: Szia, szia, Kuki, Miskolcon minden jó.
1: Minden jó?
2: Nagyon-nagyon jó idő van, hál' Istennek. Ezt na. Vártunk, csak egy kis eső jöhetne.
1: Ó, nem kell még ez eső, kicsit süsör a nap még, nem?
2: Hát egy kicsi éjszakai eső jöhetne.

0: Meg beszéltük mindent, köszönöm szépen a telefonáltal, vigyázz magadra, jó legyél!
1: Te is, köszönöm szépen, sziasztok!
0: Köszi, ciao, szia! Na, lelök, fiúk, adom egy kis információt, jó? A bármikor fogtok hallgatni egy nemzeti sztár, aki fog föllépni vasárnap 24-én a Budapest Parkban, pünkös vasárnap, Rádió 1 Szülépi Fesztivál, akkor azonnal tessék telefonálni a 0620-311-111-re, legyetek a 10. telefonáló, mondjatok helyesen a Rádió 1 szlogent, és kit hallottatok, jó? Kicsit segítek? Például halljatok egy Switch Disco, egy Accent, egy Samfeld, egy Ed Sheeran Camera Series Remix, vagy egy Accent, vagy Tóth Abigail, akkor ne fogd vissza magad, azonnal csörögél rám, jó? Oké? Okay, oké. Okay. Kaptunk egy pár SMS is, kicsit később olvasom őket, most zenélünk egyet, érkezik Kamrad, és a szem címe Use Yourself itt a Rádió 1-en.
2: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánság műsor 20 óraig, most kihez van szerencsém. Haló, haló, haló.
2: Szia, Helena vagyok, és Krisztiánnak szeretném küldeni Prára a Taylor Swift számot, és nagyon szeretem őtet.
1: Oké, mi lenne az üzenete azon kívül, hogy szereted őket?
2: Hogy hiányzik nekem, és minél hamarabb jöjjön haza.
1: Jó, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát.
2: Köszönöm
1: jól
2: szépen.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Na, lennok fiúk, még egyszer hangsúlyozom, egy fontos dolog, jó? Valamikor játszani fogunk 6 és 7 között, és 7 és 8 között, de nektek fülölni kell, igen, nektek kell fülölni, még egyszer mondom, hogy melyik előadó mennek nálunk. Bizony, bizony, mert ha esetleg hallani fogsz egy Switch Disco zene, Accent, Samfeld, Ed Sheeran Camera, Siri Remix, vagy egy Accent, vagy ott Abigail, akkor azonnal hívjon engem, igen, a 0620-311-111-re, próbál meg lenni a 10. telefonáló, mondd meg, mit hallottad, és a Rádió 1 szlogent, és 2 darab belépőjegyet adom nektek, cserében a Rádió 1 szülinepi fesztiválra, jó? Oké? Oké. Közben gyorsan olvasom egy vagy két üzenet, az egyik itt szól. Szia Kuki, szeretnék kérni egy szuper dal a dédimnek névnapja alkalmából, és a kereszt anyámnak, Rékának születésnapjára küldjünk neked is. Köszönöm szépen, köszi Eliza és Lilike. Nagyon szépen köszönöm. Az egyik SMS is itt szól. Szia Kuki, itt M0-ek fincsi lett a FLMO. Jó, nem tudom, mit jelent, de biztos jó. Allez, zene érkezik, Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Újabb kedves telefonaló, szia, kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Halló, szia, Sanyi vagyok Püspökladányból.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jó vagyok. Na. És te hogy vagy?
1: Jó, picike fáradt, mert közben tévéforgatás volt, közben buli is volt, de nem akarom paraszkodni, mert szerencsés ember vagyok. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: David Gettától szeretnék ez. Jön a számba kérni.
1: És kinek szóljon?
2: És szóljon minden püspökladánynak, hogy telefonra fel, mert itt van egy adó püspökladányban, 91.8-on, tessék telefonálni, szeretnék püspökladányiakat is hallani most már végre.
1: De hol hívjanak engem?
2: Igen.
1: Oké, rendben, jó, oké.
2: Köszönöm szépen, és további szép napot mindenkinek, és szuper a műsor.
1: Nagyon szépen köszönöm, uram,
2: ciao,
1: szia. Még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, tessék nagyon fülölni, mert mikor hallani fogtok egy eladó, aki fogja fellépni velünk pünkös vasárnapkor a Rádió Egy szülépi fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonni, de jó fej lesz, kicsit segítek, jó nektek, oké? Kik lehetnek? Switch Disco ott lesz, Accent ott lesz, Samfeld ott lesz, egy Cyril Remix, azaz Ed Sheeran Camera című számmal, ott lesz Cyril, ott lesz Accent, ott lesz Tóth Abigail. Szóval, amikor hallani fogtok egy dalt tőlünk, ne tessék várakozni, ne tessék várni, ha azonnal tessék telefonálni 0620-311-111-re, legyetek a 10. telefonáló, mondjatok, melyik előadó hallottatok, és a Rádió Egy szlogent, és a tiétek a két darab paros belépőt, jó? Oké? Okay? Értető? Oké. Okay. Hamarosan újra zene, érkezik David Guetta, és I Don't Wanna Wait.
3: Tonight's the weekend, I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió Egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este 8 óra között a fesztivál fellépőinek legjobb dalait, és nyerj jegyet, hogy a világ legjobb DJ-nek szettjeire bulizhass.

0: Fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Viki, jól lehetettem, Viki?
2: Igen.
1: Szia, Viki, honnan telefonálsz, még Varosból?
2: Varsó Németik.
1: Na, kinek szeretnék külön ezt a jó kis iPad-on? Kinek szóljon?
2: Kettő kollégámnak, Itzának meg Lacinak.
1: Igen?
2: Meg a fiamnak.
1: Hány éves a fiád?
2: 10 éves.
1: 10 éves, jó van. Jó fiú, minden oké?
2: Okay? Igen.
1: Jó viselkedik? Jól viselkedik?
2: Igen.
1: Jó van, oké. Okay.
2: Nagyon szeretem.
1: Na, rendben, sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Yeah.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Na, az egyik Weber üzenek itt szól, sziasztok. Ulla, mi van írva? A tötött boti kér egy számot erre a csodás napra, imádlak titeket, imádlak Kuki, a számem mit kérek, azaz ma séri. Ezt most nem osztam magammal, drága zslejke, de viszont érkezik akkor iPad-on, és aztán címe Out of my head, és tessék fülelni, mert szerintem hamarosan érkezik egy accent zene, jó? Tessék fülelni, jó? Oké? Okay. És ha esetleg megszólalna accent, akkor hívjál engem rögtön a 0620-311-111-re, próbál meg lenni a 10. telefonáló, mondd meg, melyik dalt hallottad, melyik dalt, és a Rádió 1 szlogent, és cserébe adom neked két darab BDP-jegyet a Rádió 1 szülinépi fesztivált, pünkös vasárnapkor a Budapest Parkban, jó? De most zene, iPad-on, Out of my head!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Nagyon sokan telefonálnak, nem tudom miért. Jó, van egy kis elképzelésem. Halló, halló!
2: Csak ma is lehetne.
3: Halló, szia!
1: Szia, Szabatúni, ott hívják téged?
3: Gizus vagyok.
1: Gizus, melyik városból telefonálsz?
3: Hát most éppen Lentiből.
1: Lentiből, aha, jó, oké, rendben. És miért telefonálsz? Mesélj csak nekem.
3: Játszani szeretnénk.
1: Mivel? Kivel? Velem?
3: Veled.
1: Ja, velem, jó, oké. És mondd meg, akkor mit hallottad, mit kellene mondani pontosan?
2: Hát
3: egy csak, mi is
1: valaki nagyon súgott neked, valaki.
3: A férjem.
1: A férjem maradjon csendben, jó? Oké? Okay? Na, okay. Szóval, igen, mit mondtad?
3: Accent, don't leave.
1: Don't leave, igen, a Rádió 1 szlogent?
3: Rádió 1, csak ma is láger megy.
1: Rosszul mondtad, sajnálom.
3: Bocsi.
1: Bocsi.
3: Rádió 1,

0: Rádió 1, tessék!
1: Szia, játéka, szeretnék jelentkezni.
0: Oké, szuper, rendben jártettem. Mondd meg a nevedet, légy szíves.
1: Claudia,
0: nincs sok kedved, nem akarsz velem játszani szerintem.
1: De nagyon szeretnék.
0: Nagyon szeretnéd? Jó van, oké. Akkor mit hallottad? Mesélj csak nekem.
1: Accent, don't leave it.
0: Oké, rendben. A Rádió 1 szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: 5 plusz 5, ez mennyi?
1: 10.
0: Akkor figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Yeah!
0: Így örülsz, te tényleg? Yeah! Jó van, azért az a kérdésem, ha ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó? Oké, gratulálunk!
1: Jó, rendben, köszönöm
0: szépen! Ne tedd le! A legközelebb, ha valaki nem annyira örül, az nagyon-nagyon-nagyon mérges leszek. Hamarosan újra zenélünk el, egy otthonok fiúk, és úgy tűnik, hogy nem sokára újra játszani fogunk, hát sokszorok. De kivel találkozunk, elmondom Lady Gaga-val, The Dead Dance, nem sokára.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul Balázsi.

0: Nagyon jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok, a vonat túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló, halló.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, munkásnap volt a mai, úgyhogy a megérdemelt pihenés következik.
1: Ja, értem, jó, jól teszed, jó pihit kívánok neked. Na, mit szeretnéd kenni tőlem?
2: Nézzünk valami furcsa nevűt, mondjuk egy Tóth Abigélt. Csak hogy a változatosság gyönyörködtet alapon.
1: Már nem jól mondtad, de jó, jó, jó, jó, jó, jó. És mondjuk fontos, amit kérted. Remélem a sárgatók tudják, mire gondolok. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden munkás embernek, aki pihenni készül.
1: Oké, rendben.
2: Jó fián.
1: Akkor jó pihit kívánok neked. Köszönöm szépen a telefonáltál. Vigyázz magadra, jó?

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Ja, a játékra szeretnék jelentni.
2: Igen, szabad tudni, kivel beszélek?
1: Anikó vagyok.
2: Anikó, melyik városból?
1: Csongrádról.
2: Csongrád, milyen a kedved, Anikó?
1: Nagyon jó kedvem van, mert veled beszélek.
2: Jaj, de cuki vagy. Na, akkor figyelj. Nem tudom, miért telefonáltál. Nagyon kíváncsi vagyok, tényleg.
1: Hát, mert hallottam a Tóth Abigail és Axel-től a Sugar Daddy-t,
2: igen?
1: És már fogtam is a telefont, és hívtalak, mert szeretnék nyerni páros belépőjegyet.
2: Jó, van, oké, rendben. És tudod-e a Rádió 1 szlogent?
1: Természetesen, Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
2: Egy kis matek lecke, 8 plusz 2 ez menni?
1: 10.
2: 10? Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Megvan még a hangod?
1: Meg.
2: Örülsz nagyon?
1: Nagyon örülök neki.
2: Ja,
1: nagyon
2: jó. És kivel fogsz jönni?
1: A párommal megyek.
2: A pároddal, jó van. Ki a kedvenc DJ? Kit akarsz a legjobban nézni ott a Budapest Parkban?
1: Hát természetesen téged.
2: Jaj, de most nem, de cuki vagy. De nem róla most van szó, tudod, rengeteg ilyen világsztárok jönnek, Switch Disco, akkor Sam Fell, akkor mit tudom én, Accent. Ki lenne a kedvenced?
1: Accentet nagyon szeretjük, de a magyarok közül pedig nagyon szeretjük Regan Lee,
2: jó van, oké, rendben. Szóval most Kuki, ki van törölve, Regan Lee helyette. Jó van, értem.
1: Nem törölünk, én téged is nagyon szeretünk.
2: Jó van, az a keresem a Neteddel, megbeszélünk minden adáson kívül, gratulálok neked, Neteddel, jó?
1: Rendben, köszönöm szépen, nem teszem.
2: Oké, holnap is lesz a téklenök, fiúk, viszont 20 óraig élő kívánságműsor, lehet még telefonálni, SMS-ezni, viberezni a 0620-3111-111-re. Most érkezik Major Lazer, és a szem címe Cold Water, Justin Bieber elegyütt, oh yes! We'll be right back.

0: Rocky Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén most kihez van szerencsém. Halló, halló, halló.
2: Szia, Kuki, Zoli vagyok, Mosonmagyaróváról.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben van, minden jó, süt a nap, jó idő van.
1: Igazad van, hogy nagyon-nagyon kitűnő idő van. Azon kívül, hogy vagy, hogy érzed magad?
2: Nagyon jó, most mondjuk pihenek egész nap, járkáltunk, vásároltunk, úgyhogy most egy kis csendes pihenő van, de minden rendben van.
1: De jó. Na, kértél tőlem Joel Corey, és azt hiszem Stay a Little Longer, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mosonmagyaróvára a Ligetbe Zselének.
1: Jó, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy ugyanígy nyomja tovább, ahogy most nyomja.
1: Jó, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonát, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Szia, Kuki!
1: Szia! Hello! Joel Corey érkezik nem sokára, de van egy pár üzenet. Jó napot, István szeretnék küldeni Soregi Jánosnak előszállásra egy szuper zenét. Rendben, ennután. Szia, Kuki, szép délután. Ma van a kislányomnak az első névnapja Zoe-nak, és szeretnék járni neki egy zenét. A zeneválasztás rád bízom, illetve fél éves lett. Köszönöm. Erik voltam. Erik, sok-sok boldogságot kívánunk neki, jó? Ezután, szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, Havas Bondi bácsieknak, Abau Santora küldenék egy jó kis igazi mai slágert, köszönöm. Hát akkor jön a legújabb Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk? Halló, halló!
2: Hello, mi többen vagyunk. Egy baráti társaság.
1: Nagyon jó, akkor kik vagytok? Mondjatok a neveteket.
2: Lili, Hanga, Gréci, Aliz, Réka, Anna.
1: És egy darab fiú nincs ott. Ez hogy lehet? Ez csajos buli?
2: De van itt egy Zsombor.
1: Ja, jó, van, oké. Na, Kaigo kértetek tőlem, kinek akartok küldeni? Parancsolj!
2: A püspökladányoknak.
1: Oké, rendben, és mi lenne az üzenet?
2: Püspökladányoknak.
1: Tessék?
2: Püspökladányoknak.
1: Jó, oké, rendben, értettem. Köszönöm szépen, a telefonáltatok, és jó bulizást kívánok nektek, jó?
2: Köszönjük!
1: Hello, sziasztok! Jó kis buli, az biztos. Károly, nem vagyok ott. Érkezik Kaigo, One Republic Elégüt, a szám címe. Hey, yes! Chasing Paradise!
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, drága hallgatóink, hogy én búcsúzom tőletek, de van egy jó hírem. Érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, Baran Attila, DJ Junior, Hamvai Pidzsi. Ma este 9-től érkezik a rezidens, sőt, a műsorvezető rezidens, Monsieur Juhasz Geri, The World Is Mine műsorral. Mi a legközelebb, holnap újra találkozunk 17 óratől. Vigyázzatok! Holnaptól folytatódik a játék, páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 szülinépi fesztiválon, oké? Oké, búcsúzom Szigmával és a szám címen Nobody to Love. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, ne menetek sehova, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemez

0: Mr. Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mert szombat este is indul a Diszkósít Radio Show. Aki játsz az elkövetkezendő egy órában az igazi mai slágereket, mixben nincs itt, továbbra is Marrakesben, ő Hanvai PG, viszont a stúdióban itt van élőben Bárány Attila és én DJ Junior.
5: Hello, hello, szóval!

0: 30 évenben, mert egyszerűen a hátam közepére nem kívánom, de minden jót emellett azoknak, akik egyébként szeretnének oda ellátogatni.
1: Én se voltam, de nem tervezem. Viszont Hanvai PG Mix-el, Robin Schulz-el, Szigalával indulunk, valamint Hypaton közösségével, az EMPM-mel indul a diszkosi trédiósa, itt a Rádió 1-en, Hanvai PG Mix-el, jó szórakozás minden.

0: a Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila. Jövök az ünnepeltekkel. Népnaposok ma többek között a Zsigmondok, Atanázok, Boriszok, Minervák, Ráhelek és Zoék. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Bodóki Robert, Varga Tibor Balázs és Kaszás Attila. Isten éltesse az ünnepelteket.
1: A VTB-t én is üdvözlöm, nagyon jó grafikus és régóta dolgozom vele. Viszont Hanvai PG mixel ebben az órában, megyünk tovább a Millennium Kiddel. Ez a Weil Licht, Weil Licht, Hanvai PG és Roberto Vini coverjében szól a diszkosítben.

0: ez a Rádió 1-es is olyan diszkosi Radio Show, az igazi mai slágereket Hambai PG Mixel, ide élőben itt van Bálány Attila és DJ Junior, a Hambai Márakesben, de jövő hétfőn már ő is érkezik.
1: Én annyit szeretnék mondani, hogy a heti 6 fellépésben még 3 hátra van, 2 privát ma este Budapesten, és aztán utána megyek az egyik szabadtéri szórakozó hely nyitó hétvégének eseményére, de nem árulhatok el ennél többet erről, a lényeg az, hogy ott tudtok

0: Cyril, de ott lesz a diszkos itt is a nagy színpadon, illetve a diszkosi DJ a Classic Stage-en a Budapest Parkban.
1: Üverellek, mondok egy 5-et, május 31, diszkosit, pizza, meet and eat and greet, minden információ a diszkosit oldalán, erről most többet nem beszélnék, viszont Hanvai PG Mixel ebben az órában, megyünk tovább, Eminemettől, Gallardoval, ez a The Real Slim Shady, Hanvai PG Cut legben a diszkosit.

0: Ez a Rádió 1-es tisója, a Diszkosit Rádiós, a 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalinszínnölő zenékkel, és Ati beszélt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról. Egyébként tervek között szerepel, hogy a nagy színpadon, amikor fellépünk, mindig viszünk új dalt, állába hozunk magunkkal. Most is lesz egy vadonatúj diszkosi dal, itt fogjuk majd bemutatni a nagy közönségnek.
1: Addig pedig tesztüzemmódban játsszuk olykor-olykor, de valószínűleg egy sokadik verzió lesz majd az, amikor eléri a végleges formáját, és az jelentősen eltér egyébként attól az állapottól, ahonnan elindultunk, de nem akarok rébuszokba beszélni, maradjunk annyiba, hogy még messze a vége, annyira azért mégsem, hiszen május 24-én dal premier.
0: Most viszont lejátszuk a másik diszkosi dalt, amely az előző a sorban, 2 ezelőtt épp egészen pontosan, a Hardcore Vibes, jön Hanvai PG Mix-el, és ez a diszkosi saját dal.

0: akkor kezdek majd. Egyébként, hogyha ez lett volna az egyetlen, akkor csak le kellett volna sétálnom innen a hegyről a híd lábához. Egy biztos, engem ma este ott találtok, Bárány Attila voltam. Köszönjük a figyelmet, holnap este 8-kor jövünk újra, és akkor én állok majd megint a lejátszók mögött.
1: Én pedig DJ Junior voltam, minden DJ Junioros elérhető remix a YouTube csatornám, a saját felvételek, mixek, mindent megtaláltok, kövessétek be. Ezen kívül ott vagyok a Facebookon is, ugye a rajongói oldalam, ahol a felső posztban megtaláltok a DJ Junior eredeti valódi remixek is, és letölthetők, és hogyha úgy érzitek, akkor szóljon hangosan, illetve játszatok is, hogyha DJ-k vagytok. Hamvai PG mixet az elmúlt egy órában, én egyébként hétfő jövök majd ide a Rádió 1-re este 8-kor, de holnap este is lesz diszkos, itt búcsúzunk mindenkitől, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Balatonparton személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Rapport.
1: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
2: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
3: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Mind Radio Show starts now. Well,
1: it's mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre szombat este van. 4 órán át bulizhatok velünk innentől a legjobb magyar DJ-kkel. Mellettem az első körben, az első etapban Kabai Andrés, vagyis a Laughing Arms. És milyen jó kimondani, ebben a hónapban jön a rádió egy születésnapi fesztivál. Hello Andrés.
2: Így igaz, májusban is nagyon jók lesznek a programok, ha értitek. Úgyhogy Ed Sheeran ez erre rátetőz majd nekünk, vagy pontosabban a mai adásra, hiszen Cyril remixében szórol meg a kamera.
1: Cyril ugye fellép a rádió egy születésnapi fesztiválján, és a heti guest mixünket is ő játsza majd éjféltől, úgyhogy tényleg érdemes minket hallgatni.
2: Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel is velem a Laughing Arms-szal, itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és érdekes, hogy van egy híres Kylie Minogue dal, a Can't Get You Out of My Head, amit mostanában nagy trend feldolgozni.
1: Remélem, hogy lesz még belőle, vagy 3-4 szuper feldolgozás. Hype-on egyébként tényleg nagyon okosan nyúlt ehhez hozzá. Aki nem annyira zene értő vagy szakértő, akkor szerintem kevésbé ismeri ezt fel. Úgyhogy Hype-on megyünk tovább, az Out of My Head következik itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

0: kicsit tovább ez a címe, és hát én pontosan erre tudnék biztatni mindenkit. A Loving Arms után 10-től New Week jön, aztán 11-től Antonio lemezjátszók mögött, és figyelem, Cyril játsza a heti guest mixünket, igen, az ausztrál nagyágyú, az a Cyril, aki fellépő lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én, erről bővebb információk a www.radio1.hu-n. Egy fantasztikus Timbaland dal jön.
1: Feldolgozásokra, vagy így általában a zenékre annyira igaz az, hogy van egy ilyen producer alapszabály, ne gondol túl. Tényleg ebben a zenében, hogyha most meghallgatjátok, akkor ebben minden benne van ebben, amiben benne le kell lennie, hiszen Timbalandet annyira nem lehet elrontani, valamint van alatta egy szuper kis house baseline, ami elviszi az egészet. Szuper jó a sikeredet, úgyhogy Timbaland feldolgozás következik a The Way I Are Max Dean remixében, úgyhogy maradjatok velünk itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: nem lesz első hallása. Egy új generációs francia DJ Kungs érkezik most.
1: Ja, Istenem, de szeretem. Tényleg, inkább azt mondanám, hogy Purple Disco Machine megvan mindenkinek, ne zavarodjatok össze, nem ő fog következni, de ezt a zenei stílust tulajdonképpen ő honosította meg. Nálunk biztos itt a Rádió 1-en. Úgyhogy Kungs is úgy gondolta, hogy bár ebbe a Disco House stílusba olyan zenét pattintott nekünk ide 2026 tavaszára, hogy kirázott a hideg, úgyhogy erre fogunk ma most bulizni. Kungs és Boys Noize, Get Away. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World.

0: a Laughing Arms indította be, méghozzá zseniálisan.
1: Akkor továbbra is jók a programok.
0: Igen, csak sok a... sok a reklám.
1: Sok a zene.
0: A rosszakat el kell ítélni.
1: Ez így igaz, egy így igaz. Úgyhogy ezért legyetek jók. Sajna mondta egy másikumot is, de az nem ide való. Na, úgyhogy kellemes hétvégét nektek, sziasztok.
0: És ne menjetek sehová, mindjárt jön Nyúvi.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week.
1: Hello Geri, szevasztok, Martin Garrix és a Butterfly, ezzel indulunk, ami egy nagyon nagy kedvenc itt a Rádió Egyen, úgyhogy épp ezért bulikban is, és itt az ételen keresztül is, úgyhogy csapassuk meg, gyertek, húzzuk meg ezt az órát.

0: Antonio jön 11-től, éjfélkor pedig indul az ausztrál superstar Cyril egy órás várva várt guest mix-e. Igen, arról a Cyrilről van szó, aki az egyik sztár fellépünk lesz május 24-én a rádió születésnapi fesztiválján. Ez pedig a Maroon 5 és Gordo találkozása.
1: Így van, egy zseniális darab, picit átvonalakítva az ének. Az biztos, hogy nagyon dögös, tehát

0: legfrissebb nyugdíjdal.
1: Így van, Mango Tree. Sokan kérdezték már, keresik már, ne keressétek, még sehol nincs. Még tényleg nem lett kész, hogy egy masterjelös még ráférne, a középét még ki kell emelnünk, de ettől függetlenül olyan alja van, amit mindenki megdicsért eddig, és ezt nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyot fog durranni a nyáron, úgyhogy hozom hamarosan az eredeti és véglegest. A Mango Tree szólít a Rádió 1-en.

0: Cyrillel. Ma éjféltől ő játsza nálunk a Guest Mixet. Jól hallottátok, tehát még egyszer éjféltől Cyrill Guest Mix csak itt nálunk. Most nyúlik a lemezjátszóknál, mivel folytatjuk?
1: Nagyon-nagyon dögös, fenékrázós darab, ami már szerintem tényleg hozza a nyarat, abszolút benne van az a club feeling meg hangzás, ami szerintem 26-ban egész nyáron hallható lesz majd. És ez nem más, mint a Smack és a No Breaks itt a Rádió 1.

0: húzok bogással, hogy odaérek időbe, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget, egy hét múlva újra találkozunk. Szevasztok!
1: Világgyors helycsere a lemezjátszóknál is. Jön Antonio.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: gratulálom mindenkinek, na most jött el az a pont, hogy még jobban rákapcsoljunk. Innentől éjfélig Antónió elemezjátszói mögött. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Összeválogattam 21 tracket ebbe az egy órába, úgyhogy én szerintem nem is szaporítom a szót. Amivel kezdünk, az nem más, mint Ed Sheeran és a Kamera a Siri Remixben. Itt a Girlies Man Radio Show-ban a Rádió Egyen.
0: Siri-ről pedig ne felejtjétek, idén is fellép a Rádió egy születésnapi fesztiválján Budapest Park, május 24.

0: születésnapi fesztiválján, most pedig egy kollégánk jön.
1: Így van, Newick legújabb dala, amit már a rádió egy is játszik, gondoltam, én miért tenném be a mixbe, szerintem zseniális lett. Úgyhogy már is érkezik a Let Me In a World Is My Radio Show.

0: guest mixünket, de hát néhány perc múlva Cyril a lemezjátszók mögött. Anti, mi jön addig?
1: Most pedig, amivel én elbúcsúzom is alattunk megy, azt érdemes tudni, hogy Pulmaxnak a saját átirata. Én imádom ezt a zenét, nagyon sokat játszom, úgyhogy előre is köszi Zsombi, hogy elküldted.
0: Ez tehát az X-Eyes és a Sand Castles Pulmax 2026-os remixében, éjféltől pedig a guest mixben jön Cyril, Zörd is Mine Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Ethiel. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine.
1: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, az ausztrál világsztár Cyril egy órás guest mixe jön. Cyril ugye fellép idén is a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: egyet halljátok, ez volt az Ausztrál Világsztár Cyril egy órás guest mixe, és hát amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy egyel ezelőtt, az utolsó előtti track bizony Christopher kollégánk zenéje volt a Baiana, tehát még egyszer a World is Mine Radio Show keddi rezidensének, Christophernek a dala itt volt az Ausztrál Világsztár Cyril guest mixében. Cyrilt május 24-én élőben is láthatjátok a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Jó éjszakát, ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás egy elképesztő Serial Mix után. És hogyha ebből szeretném még kapni, május 24 a dátum, Rádió 1 születésnapi fesztivál, őt is hozzuk, és vele is bulizhatunk majd. Most meg Martin Garrix jön, Jax-el, told you so, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezt a kedvencet egyébként halkan jegyzem meg, Cookie készítette, a rádió egy DJ-je, aki ma is jön délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral, és jön a rádió egy születésnapi fesztiválra is május 24-én. Közben pedig egy újdonságot indítottam Ray Daltontól, ez a Blood Running itt a rádió 1-en.

0: rendtart.
1: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi ma

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója pedig már szinte tényleg startra kész. Május 11, vagyis egy bő hét és indulnak Győr, Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. Ezek az állomások, és nem csak Balázsék mennek, hanem a rádió egy DJ-k is. Minden helyszínen lesz live mix. Menő, Kamrát, Hug Yourself, ez meg a folytatás a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, közti pedig Tate McRae-t hozom, akiben nem az az igazán érdekes, hogy 22 éves, hanem az, hogy már 9 éve a zenei élvonalban van. Akkor indult 13 évesen egy zenei tehetségkutatón, és hát azóta is folyamatosan jönnek a felkérések, dolgozott a legnagyobb DJ-kkel, és néha saját maga teljesen egyedül is kiad egy dalt, mint például ez, Tate McRae Greedy itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz